0: Sunshine FM. Csak jó zene.
1: Jól mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után van egy jobb is, ami vár. Addig húzom az igát, bad boys don't cry.

0: Sunshine FM.
1: Jó, a tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Suncafé a sunshine.hu-n. Keresd podcast adásainkat weboldalunkon és a közösségi felületeinken.
0: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Későbbre halasztják a bédosszék nyilvánosságra hozatalát. Nem helyezheti újra üzembe szervereit a Fidesz. Hamarosan jöhet az e-rollerek szabályozása. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
1: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
3: Jó utat, jó reggelt, balesetmentes közlekedés. Ezen a héten hétfő, kedden és szerdán folytatódnak a munkálatok Nyíregyháza belvárosában. Így esőnek a Rákóczi utcán a Buzatértől a Pacsirta utca, majd a Szénatér, illetve a Mező utcáig útfelmarás, sőt mindkét irányba, és ünnep előtt felmarják mindkét irány forgalmi sávját, viszont az aszfaltozási munkálatok majd augusztus 20-a után fognak befejeződni, és több forgalomkorlátozás a város területén, sőt városon kívül is, elsőnek Nagykálói Nyíregyháza között sebesség és forgalomkorlátozás lakott területen kívül 40 km/h, és több helyen a vármegye területén tartanak az útfelújítási munkálatok, amik határidősek augusztus 28-ára el kell, hogy készüljenek. A Vasvári Pál utcán szintén dolgoznak a körforgalmi csomópont kialakításán, a Gém utcán hálózat bővítés, a nyírségvíz végez a szennyvízvezetékkel kapcsolatosan, és folytatódnak a munkálatok az Incédi sor, 4-es főútvonal, illetve a Kert utcán. Köszönöm a figyelmüket, további balesetmentes jó utat, jó reggelt, a reggeli szürkületben óvatosan és körültekintően vezessenek.
1: Hírpercek a Sunshine FM-en.
2: Későbbre halasztja a kormány az ügynök akták egy részének nyilvánosságra hozatalát. Szondi Vanda kormány szóvivő tájékoztatása szerint a bédosszék és B-mappák teljes iratanyagát nem év végéig, hanem 2027. február 25-ig kell nyilvánossá tenni. Ez a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja. A bédosszék a hálózati személyekről, vagyis a beszervezett, vagy beszervezni kívánt ügynökökről, informátorokról és titkos megbízottakról vezetett személyi jellegű iratokat tartalmazzák. A kormány korábban törvényjavaslatot nyújtott be az ügynök akták feltárásáról, amelynek célja a múlt megismerése, a történelmi igazságtétel és a kutatás elősegítése. Az uniós források feloldásához kapcsolódó mérföldkövek fele már teljesült, erről Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt a kormányzati tájékoztatón. A tárcavezető szerint a cél az, hogy Magyarország a helyreállítási alap teljes 10 milliárd eurós összegéhez hozzájusson. Vitézi Dávid arról is beszélt, hogy 2030 végéig 4000 megawattnyi szélenergia kapacitásra írnak ki pályázatot. A felhívás részleteit kormányrendeletben hirdetik ki. Egy másik rendelet pedig kijelöli azt a 25 térséget, ahol könnyített engedélyezési eljárások segíthetik a fejlesztéseket. A kormány szerint ezek a beruházások az energiaellátás biztonságát és a megújuló energia arányának növelését szolgálják. Visszaszállította az ügyészség a Fidesz szervereit a szolgáltató telepeire, de a párt egyelőre nem helyezheti újra üzembe az informatikai rendszerét. Erről Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója tájékoztatott. A szervereket korábban a Nemzeti Kulturális Alapügyében folyó nyomozás részeként foglalták le. A legfőbb ügyészség szerdán helyt adott a párt lefoglalás elleni panaszának, és a kényszerintézkedés megismétlésére hívta fel az eljáró főügyészséget. A Fidesz szerint a mostani lépés továbbra is aránytalan korlátozást jelent, ezért követelik a szerverek működésének helyreállítását. Az NKA ügyben különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés gyanúja miatt folyik nyomozás. Hamarosan elkészülhetnek az elektromos rollerek használatára vonatkozó új szabályok. Vitézi Dávid közlekedési miniszter szerint az állampolgárok még tehetnek javaslatokat az online felületen, de a kormány már előre dolgozik a szabályozáson. A miniszter azt kérte a közúti közlekedésért felelős államtitkártól, hogy a szeptember elejéig határidőig készüljenek el a jogszabálytervezetek. A cél az, hogy rendezettebb és biztonságosabb keretek között lehessen használni az e-rollereket. Vitézi Dávid arról is beszélt, hogy a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben szerepelnek olyan aluljáró és felüljáró fejlesztések is, amelyek az agglomeráció közlekedési terhelését csökkentenék. Lázár János kapta azt a feladatot, hogy felmérje a Fidesz vidéki szervezeteinek állapotát az áprilisi választási vereség után. A párt sajtófőnöke megerősítette, hogy Lázárt a pártelnök és a Fidesz elnöksége kérte fel az országos párt infrastruktúra áttekintésére. A munka szeptemberig tart, ekkor kell jelentést készíteni az elnökség számára. A Telex információi szerint Lázár eddig főként dunántúli megyékben járt, és a helyi szervezetek hangulatát, működését, valamint a párt jövőivel kapcsolatos véleményeket is vizsgálja. A Fidesz szerint ez belső pártügy, a közvéleményt csak akkor tájékoztatják részletesebben, ha azt szükségesnek látják. Elfogadhatatlannak tartja a Magyar Színházi Társaság Vidnyánszky Attila legutóbbi nyilatkozatának hangnemét és több állítását. A Nemzeti Színházi igazgatója korábban arról beszélt, hogy szerinte a kulturális minisztérium meneszteni akarja és bírálta több szakmai szereplő helyzetét is. A társaság szerint Vidnyánszky félrevezető és valótlan állításokat tett, ezért közösségi oldalán reagált a megszólalásra. Tar Zoltán, kulturális miniszter korábban azt közölte, nem az igazgató menesztéséről, hanem az intézmény átvilágításáról egyeztettek. A Magyar Színházi Társaság üdvözölte az átvilágítást, és azt írta, az új színházi évad előtt már látszania kell a folyamat megkezdésének. A kúriához fordulna a Csengeri örökös nőként ismert P. Mária jogi képviselője. Helmeti László ügyvéd a jogerős ítélet felülvizsgálatát kezdeményezi, mert álláspontja szerint az több ponton is törvénysértő. P. Máriát első fokon 7 év börtönbüntetésre ítélték, másodfokon pedig fogházra enyhítették a büntetését. Az ügy még a 2018-as választás előtt vált ismerté, miután kiderült, hogy Kósa Lajos neve is felmerült több dokumentumban. A vád szerint P. Mária azt állította, hogy hatalmas külföldi örökséghez jut, és emiatt több embertől kért kölcsön. A büntetőügyben összesen 780 millió forintos kárt állapítottak meg. Jelentős különbségek vannak a nyugdíjak összegében Magyarországon. A legfrissebb adatok szerint több mint 23 ezer nyugdíjas havi járandósága meghaladja a 700 ezer forintot, miközben közel 1 millióan 200 ezer forint alatti összegekből élnek. Területi bontásban Budapesten a legmagasabb az átlagos öregségi nyugdíj 311 ezer forinttal. A vármegyék közül Fejér, Pest és Komárom-Esztergom áll az élen 270 ezer forint feletti átlaggal. Veszprémben nagyjából az országos átlag érvényesül. A legalacsonyabb összegeket Bács-Kiskun, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Békésvár megyében regisztrálták, ahol 232-234 ezer forint körül alakul az átlagnyugdíj. Egy órán belül elfogtak a rendőrök egy férfit, aki a gyanú szerint feltört egy autót Nyíregyháza érkerti városrészében, és pénzt lopott el az utastérben hagyott tárcából. A rendőrség tájékoztatása szerint a 33 éves helyi férfit augusztus 7-én azonosították és elfogták. Ruházatának átvizsgálásakor az elvitt pénz mellett két pakett droggyanús anyagot is találtak nála, a gyors teszt pedig kábítószer jelenlétét mutatta ki a szervezetében. A férfit lopás és kábítószer birtoklása miatt hallgatták ki gyanúsítottként. Az elszámoltatáskor az is felmerült, hogy korábban több más vagyon elleni bűncselekményt is elkövethetett. A bíróság elrendelte a letartóztatását. Legionella baktérium jelenlétét mutatták ki a Nyíregyházi József Andrást a kórház Ostói úti telephelyének egyik épületében, a vezetékes melegvízrendszerben. Az érintett épületben működik a pulmonológiai, a légzésrehabilitációs és az ápolási osztály. A betegek és látogatók biztonsága érdekében az épületben azonnali hatállyal megtiltották a melegvíz használatát, és megtették a szükséges infekciókontroll intézkedéseket. A kórház közlése szerint a betegek tisztálkodását és biztonságos ellátását továbbra is biztosítják. A szükséges műszaki beavatkozások már megkezdődtek. A hidegvízből vett ivóvíz minták megfelelőek voltak, ezért az ivóvíz fogyasztását nem kell korlátozni, a betegellátás pedig zavartalanul folytatódik. Közel 60 kutya vár új családra a nyíregyházi állategészségügyi telepen. Pénteken ismét örökbefogadási napot tartottak a Szállási úti telepen, ahol kibővített nyitvatartással fogadták az érdeklődőket. A dolgozók szerint a kutyáknak az lenne a legjobb, ha végleges otthonba kerülhetnének, mert a telep csak átmeneti hely számukra még akkor is, ha ott mindent megpróbálnak biztosítani nekik. A lakók cséppel és életkoruknak megfelelő oltásokkal rendelkeznek, így örökbefogadás után akár azonnal hazavihetők. Jelenleg főként kis, közepes és nagy testű kutyák élnek a telepen. Van olyan négy lábú is, aki már 6 éve vár gazdára. Régi múzeumi tárgyakból merítettek ihletet a Sóstai Múzeumfalu új időszaki kiállításának alkotói. A múltból merítve, jelenben alkotva című tárlat a Jármi Kisnemesi Házban kapott helyet, és azt mutatja be, hogyan élhetnek tovább a hagyományos mesterségek és motívumok mai formában. A kiállításon többek között csipkekészítők, nemeszkészítők, szövők, gyöngyfűzők, kosárfonók, fafaragók és fazekasok munkái láthatók. Megkezdte az éves adószámlaértesítők tömeges kiküldését a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Az értesítés több mint 1,8 millió magánszemét és egyéni vállalkozót érinthet. Elsősorban azokat, akiknek 5000 forintnál nagyobb tartozásuk, vagy 1000 forintot meghaladó túlfizetésük van. A kiküldés folyamatosan zajlik, így nem mindenki egyszerre kapja meg az üzenetet. A NAV szerint a tartozás legegyszerűbben elektronikusan az ügyfélportálon vagy a mobil alkalmazáson keresztül rendezhető. Két nőt fogtak el a rendőrök Debrecenben, miután a gyanú szerint kifosztottak egy alvó férfit. A rendőrség tájékoztatása szerint egy füzesgyarmati férfi telefonfülkéből tett bejelentést hajnalban arról, hogy eltűnt a mobiltelefonja és több 10 000 forintja. A járőrök a helyszínen meghallgatták, ekkor derült ki, hogy a férfi elaludt, és mire felébredt, már nem találta az értékeit. Az enyeruhások adatgyűjtés után még aznap hajnalban elfogtak két nőt, akiket kapcsolatba hoztak a bűncselekménnyel. A lopott pénz az egyiküknél, a telefon pedig egy közeli virágláda alól került elő. Mindketten beismerő vallomást tettek, őrizetbe vették őket. Feljelentést tett Kósa Lajos ellen a legfőbb ügyészségen a csengeri örökös nőként ismert P. Mária. Jogi képviselője szerint az ügyben felmerülhet vesztegetés, befolyással üzérkedés és hamis tanúzás gyanúja, ezért fordultak az ügyészséghez. A nő ügyvédje emellett a kúrián is kezdeményezi a jogerői ítélet felülvizsgálatát, mert álláspontja szerint az több ponton törvénysértő. P. Máriát első fokon 7 év börtönre ítélték, és több mint 500 000 000 forint vagyon elkobzást rendeltek el vele szemben. A vád szerint nem létező örökséggel hitegetett több embert. Az ügyvéd azt sérelmezi, hogy Kósa Lajos neve a vádiratban még tanúként sem szerepel. Elkészült a debreceni SZ Pécsi Mihály építőipari technikum udvar rehabilitációjának első üteme. Az intézmény új multifunkcionális közösségi térrel gazdagodott, amely szabadtéri tanteremként és rendezvényhelyszínként is szolgál majd. A fejlesztés az idei építőtábor részeként valósult meg, amelyen 20 diák vehetett részt szakmai kiválasztás után. A kivitelezési munkákat tanulók, oktatók, valamint a Hajdúbihari Vármegyei Építészkamara szakemberei és mentorai végezték. A program célja az volt, hogy a diákok valós építési feladatokon keresztül bővítsék tudásukat, miközben maradandó értékeket hoznak létre saját iskolájuk számára. A projekt a tervek szerint folytatódik. Változik az 1-es és a 2-es villamosok közlekedése Debrecenben a Virágkarnevál belvárosi kísérő rendezvényei miatt. Augusztus 19-én 17 és 23 óra között, valamint augusztus 21-én és 22-én 19 óra és 23 óra között a villamosok két szakaszban járnak. Az egyik szakasz a nagyállomás és a Városháza között, a másik a Kálvin tér és az Egyetem, illetve a Doberdó utca között közlekedik. Ezekben az időszakokban a Városháza és a Kálvin tér megállók között szünetel a villamos forgalom. A megváltott jegyek átszállás után is érvényesek, de mindkét járművön kezelni kell őket. Augusztus 23-án a Piac utcai sétálóvezetben lassabb haladásra kell számolni. Hamarosan elkészülhetnek az elektromos rollerek használatára vonatkozó új szabályok. Vitézi Dávid közlekedési miniszter szerint az állampolgárok még tehetnek javaslatokat az online felületen, de a kormány már előre dolgozik a szabályozáson. Vitézi Dávid arról is beszélt, hogy a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben szerepelnek olyan aluljáró és felüljáró fejlesztések is, amelyek az agglomeráció közlekedési terhelését csökkentenék.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Amerikai erőcsatárral erősített a Deanc kosárlabda csapata. Brandon Horváth személyében megérkezett az együttes negyedik idegenlégiósa. Ezzel teljessé vált a debreceniek kerete. A 27 éves, 208 cm magas játékos korábban több európai bajnokságban is szerepelt, játszott Franciaországban, Belgiumban, Németországban, Litvániában és legutóbb Szlovákiában. Előző csapatánál mérkőzésenként 14 pontot és 7 lepattanót átlagolt, és bronzéremhez segített segítette együttesét. Pető Ákos vezetőedző szerint olyan négyes posztos játékost kerestek, aki kintről is veszélyes, és szükség esetén centerként is bevethető. Horvát pénteken érkezik Magyarországra, így a hétvégén már teljes kerettel készülhet a Deac. Nem jutott döntőbe Kerekes Dóra a birminghami atlétikai Európa-bajnokságon. A Nyíregyházi Sportcentrum diszkoszvetője a selejtező A csoportjában szerepelt, ahol első kísérletére 50 méter 50 cm dobott, majd másodikra 54 méter 2 cm-ig jutott. Harmadik próbálkozása érvénytelen volt, így nem sikerült bekerülnie a fináléba. Kerekes László tanítványa a csoportjában a 11. helyen végzett, összesítésben pedig a 23. helyen zárta a kontinens viadalt. A nyíregyházi atléta számára ezzel befejeződött az Európa-bajnoki szereplés, de már az indulás is fontos nemzetközi tapasztalatot jelentett számára. Kedden már csökkenni fog a felhőzet, kisebb csapadék előfordulhat, ugyanakkor enyhébb lesz az időjárásunk, 24-29 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Csak jó zene.

0: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Csinálunk egy ilyen plankes reggelt.
2: Igen. Amúgy tegnap beszélgettem a gyógytornászommal, és nagyon sok olyan gyerek van mostanában, akiknek tényleg az izomzat nem alakul ki. Tehát, ahogy te így mondod magadra, hogy nincs izomzatod. Tehát ugye egy pacal. Tehát, hogy jó, vagy csak hülyeskedtem.
1: Isteni bók, nagyon szeretem. Mi vagy? Egy pacal vagy. Az aszott füge mellett egy pacal.
2: Az aszott füge, az meg nagyon jó.
1: Hidratáló italokat gyűjtöttünk össze.
2: Azt mondják, az uborkás mentás víz, ez jó.
1: Szereted?
2: Utálom.
1: Akkor jó.
2: Amúgy szeretem az uborkát is, a mentát is, a citromos vizet is, de ezt a hármat így együtt nem tudom.
1: Tehát, nekem volt egy kattanásom, szerintem egy 2 hónappal ezelőtt, hogy akkor gyömbér, citrom, uborka, minden, mert hogy ez nagyon egészséges a szervezetnek.
2: A téli időszakban ez jó, ez a gyömbéres sátokat szoktunk
1: inni. Azt nagyon szeretem, de hogy ez víz formájában. Aha. Tudod, hogy éreztem magam? Na. Mint hogyha megrákcsáltam volna a füvet az utcán, és közben éreztem
2: volna egy kis pocsolya vízzel.
1: Utóíz, tudod, és akkor így, de ez egészséges, egészség, mantráztam magam, hogy így ad egészséges, és nem akarom.
2: Én akkor mindig azt mondom, hogy minden egészséges, ami szar. Tehát, hogy ami nagyon rossz. Én például előszeretettel, hogy sportolok, ha nagy meleg van, akkor ezeket a magnéziumos porokat tolom, vagy a vízbe. Vagy a hát, ha sokat iszol, igen.
3: Igen, mert ezt hallottam.
2: Igen, de ha van 2 tasakkal is, hogyha letolsz egy délután alatt, amikor sportolsz, ilyen nagy melegben, az semmi.
3: Ja, akkor ezért van neked, hogy mindig a mosdó melletti pályát szoktad kibérelni.
2: Így van, és a WC papír is oda van csomagolva a magnézium mellé.
3: Igen,
2: hát,
3: és akkor megyünk sportolni, ha van egy tojtói WC valahol a környéken. És azt futjátok körbe-körbe.
2: Igen.
3: Megcsodáltuk a pólódat.
1: Igen.
3: Na, és megnéztük, hogy mennyi, és mondtam, hogy 1300.
1: Ez is turkáló.
2: Euró, de ez a vagyon.
3: 1300 turkálóba.
1: Forintban. Igen, a turkálóba.
3: Találtál egy cikket mara egyébként a turkálós turkálással kapcsolatban, hogy hogyan kell
2: kincsekre
1: bukkanni. Igen.
2: Hát egy ilyen loropianat is még tudsz turkálni.
1: De meglepődnél, ha bejönnék.
2: Hát, hogy meglepődnék, az biztos.
1: Onnan van marának ennyi pénze. Mondanám, hogy jól fizetsz. Sokat dolgoztam.
3: Viszont amikor Béla nem figyel, és lenyúlod

0: hogy mi lehet abban, hogy gondoltam Jézus. Valami a valaki készítőnek abba, a címkéjel,
1: vagy valami. Érted, Iránból, vagy nem tudom, Irakból, nem tudom. Átszökött valaki.
0: Szerintem inkább szegény, valami mafiózó lehetett, akit kinyírtak benne, de még mindig megvan. De megvan az 1 millió euró is. Vagy euró? Oh, 1 millió euró lett volna már kész.
1: Az nem. A Freudi elszólás, ez millió, a Freudi 1 millió lír.
2: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Ez a Keltető Sport.
1: A Keltető Sport.
2: Jó sportolást kívánunk mindenkinek itt a Sunshine FM-en. Laci, mit hoztál nekünk?
3: Nemzetközi foci meccseket, mert hogy tegnap a Ferencváros nyert a nemzetközi kupa mérkőzésén, ma pedig a Debrecennek kellene ezt a bravúrt megismételnie a dán Köbenhavn ellen, azaz Kopenhága ellen. Hát egy igazi sztárcsapatról van szó, és azt kell, hogy mondjam, hogy itt azért a dánok az esélyesebbek, hiszen több válogatott játékosuk is van.
2: Tegnap teljesen lemaradtam erről a fradi meccsről. Fallabdáztunk barátommal, és miközben a fallabdázás után kint ücsörögtünk, hát egy nagyon régi jó közös ismerősünk pont arra jött, és ő is fallabdázni érkezett. Rudolf Geri egykori magyar labdarúgó válogatott tagja volt, és vele beszélgettünk, majd mikor ő már lefallabdázott, még mindig kint ültünk Petivel is beszélgettünk, és azt mondta, hogy miért nem mentek nézni a meccset. Mondom, hol, milyen meccset? Hát a Fradi most játszik. Hát mondom, akkor szerintem mi már nem érünk fel a grupamába. Azt mondja, nem, hát tévén keresztül.
3: Igen, 1-0-ra nyert egyébként a Ferencváros egy lengyel csapat ellen. Lengyel szurkolók hát nagyon cukik voltak, mert kihasználva az, hogy nagy hőség van, meg ott azért a stadionban azért nem is jár úgy a levegő. Hát úgy fokozatosan szabadultak meg a ruháktól, és hát amikor egy-egy unalmasabb pillanat volt, akkor Hajdú B. István is azzal foglalkozott, hogy éppen hány százaléka van most már fél pucéron, és mondta, hogy most már 98%-nál tart az arány, úgyhogy egy teljes vendégszektor fél pucéron volt.
2: Ez feldolgozott sem mellett.
3: Hát az a 98%, a 2% azért romlott, mert valószínűleg hölgyek is érkeztek a lengyel csapattal. Ma a Debrecenen tehát a sor a Nagyerdei stadionban, este lesz ez a mérkőzés, és hát utána pedig jön majd vasárnap a Lokiszpari rangadó. Fokozottan készül mind a két csapat, a rendőri készültség is fokozott lesz, és valószínűleg nagyon sok néző lesz majd ezen a mérkőzésen, úgyhogy egy jó vasárnapi programnak ígérkezik az a bajnoki a mai kupameccs után Debrecenben. Aztán itt van, ha már nemzetközi fociról beszéltünk, a barátunk Neymar, akit hát ekésztünk mi is, valljuk be őszintén, a foci VB-n. És kicsit utána volt is lelkiismeretfordulásom, hogy mégsem így kellene véget érnie egy pályafutásnak, és lehet, hogy elgurult nála a gyógyszer, a csalódottság, és a többi, és a többi. Na de hát jött a bajnoki mérkőzés, a Santos játszott a Réma ellen egy mérkőzést most Brazíliában, és hát Neymar bemutatta gyakorlatilag ugyanezt a figurát, most beintegetett a hazai szurkolóknak, akik egyébként végig szitták, de hát ettől függetlenül ezt egy játékosnak el kell viselnie, és utána csókokat dobott nekik, majd utána összeverekedett, meg összeszólalkozott a szurkolók, a vége a biztonságiaknak kellett megakadályozni, hogy a kordonhoz ne rohanjon ki, mármint a szurkolókhoz, és a másik csapat szurkolói meg ne essenek Neymarnak. Ki is kerültek a különböző közösségi oldalakra, hogy őt egy példaképnek tekintik, meg tekintették eddig nagyon sokszor a gyerekek, és hát nem méltó ez a viselkedés hozzá, és én is azt gondolom, hogy valaki, lehet, hogy jó lenne, hogy elmondaná, hogy amit felépített, azt ne rombolja le így egy ilyen pár hét vagy pár hónap alatt.
2: Pedig az én szememben amúgy sikerült már akkor is, amikor ugye ilyen köztudomásra jutott, hogy van ez a neymározás, és most már ilyen fogalommá vált, hogy eldobja magát is, gurul és állandóan jajgat, már nekem ott is ellenszenves kezdett lenni, a VB-n teljesen. Mostanra azt gondolom, hogy szerintem benned is kimúlt a lelkiismeret furdalás.
3: Ezzel végképp, igen. Igen. Ha igazán pekes vagy, akkor viszont úgy jársz, mint az a mexikói játékvezető, aki az egyik bajnok itt levezette a csapatnak. Egyébként fütyültek a nézők, de hát ezzel együtt mindenki békésen hazament, így van, elindult a kocsijával haza, Mexikóvárosban pedig a rendőrség igazoltatta. Hát pehére pont olyan rendőrök állították meg, akik annak a csapatnak szurkoltak, amely vereséget szenvedett, és állítólag a játékvezető ténykedése nem volt tökéletes, úgyhogy hosszas szóváltás, igazoltatás, minden, már végén már másik rendőrcsapatot kellett hívni, mert nem engedték tovább, és már dulakodással fajult az eset, úgyhogy most majd a rendőrség is kivizsgálja. Tényleg pekhes vagy, hogyha játékvezető vagy, és egy olyan szurkoló állít meg, aki nem szimpatizál vele.
2: Oké, de hát azért ilyenkor a bíró kezében is vannak eszközök. Például, hogyha ott van a spré, akkor meghúzza a vonalat, vagy beinti a lest, vagy kiállítja.
3: Ne haragudjon, biztos úr. Másodszor figyelmeztetem, most már a sárga után előhúzom a piros lapot. Én meg felírom magát, büntetőpontot kap. Tehát akkor ki az erősebb?
2: Meghallgattam ezt a beszélgetést.
3: Igen, izgalmas beszélgetés.
2: Milyen napod volt, drágám? Na, hát igazoltattunk egy bírót, kaptam két sárgát, kiállított.
3: Egyébként a fociban nagyon érdekes dolgok történnek. Tegnap képzeld el, olvastam egy ilyen kis életrajzi könyvet, és Hát Kaposváron történt az 1970-es évben, ha jól emlékszem, talán 76-ban, a Kaposvár nagyon fontos bajnoki mérkőzést játszott, vagy a feljutásért játszottak, vagy nem, már NB1-ben játszottak, igen, a Vasas volt az ellenfelük, abban az időben ugye a Vasas egy kvázi kicsit kirakat csapat volt, Kádár elvtársnak a kedvenc csapata volt a Vasas, és hát a Kaposvár még újonc volt az NB1-ben, és teljesen megtelt, 22 ezer néző volt Kaposváron első ilyen bajnoki mérkőzések egyikén, és történt az eset, hogy 0-0-nál az egyik kaposvári játékos betört a 16-oson belülre, és ott buktatták. Na most a kórházban pedig ott feküdt a Pék János nevű úriember, aki állítólag 10 éve nem beszélt, egy Csehszlovákiában egy balesetet, akkor még volt Csehszlovákia, balesetet szenvedett, egy autó balesetet, és onnantól kezdve nem tudott beszélni. Tehát a beszédkészsége úgy elmúlt, és hiába kezelték, vizsgálták, nem tudták helyreállítani. Na most ez az úriember ennél az esetnél felkiáltott az ágyon, így ahogy ült a kórház ágyon, hogy 11-es! És mindenki csodájára át így nézték, az orvosok, az ápolók, hogy Jani bácsi tud beszélni, hogy a foci meggyógyította. És hát ebből akkor óriási világszenzáció lett. Jöttek a riporterek, nem csak Magyarországról, különböző helyekről, hogy hát, hogy miren csodára képes a sport, és hogy visszatért a bácsi beszéde. Na most róla...
2: De csak ennyiben kiismerült.
3: Nem, adta az interjúkat, onnantól kezdve igazi sztár lett. Tehát, hogy mindenki...
2: Hát, be kellett pótolni 10 éve.
3: Igen, és akkor elkezdett beszélni. Na most történt utána egy vagy két héttel később, hogy Jani bácsi úgy gondolta, hogy bejelentkezik egy másik kórházba, egy színlelt betegséggel megint. Azért mondom, hogy megint, mert kiderült, hogy ő 10 évig színlelte azt, hogy néma, tehát, hogy abszolút semmi baja nem volt, csak táppénzcsaló volt. Tehát ő dolgozni nem nagyon akart, hanem vitték, adták neki az igazolást, hogy nem tud beszélni, kész, mindig visszament a kórházba kontrollra, és akkor utána hazament, megint boldogan élt.
2: Na most... Hallottunk már ilyet, úgyhogy az asszonyt is átverte évekig. Hogy az asszony, azért nem könnyű.
3: Igen, az Kínában volt. Na hát itt ez az úriember végül is lebukott, és nem a foci gyógyította meg, hanem kutya baja nem volt, csak egy másik betegséggel, egy másik kórházban, másik néven, mert akkor már ismert ember volt, ezért lebukott. Gyorsan még egy érdekesség, mert hogy augusztus 13-án és 14-én a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében rendezik az ifjúsági kerékpáros világkupa verseny záró futamát, ez a 12. állomás azt hiszem az idei szezonban. 2020-ban sikerült Magyarországra visszacsábítani, illetve ezt a rangos versenyt elhozni. Változott az útvonal, és az első nap 13-án Tokajból tekernek, és egy szép nagy kör, meg egy kis kitérő után jutnak majd el Ibrányig, és a második napon, 14-én pedig majd Vásárosnaményból indulnak, és hát egy 139-140 kilométer megtétel után Vásárosnaményba is térnek vissza, tehát a cél is Vásárosnaményban lesz. Az útlezárásokra majd számítani kell a főútvonalak mentén, illetve hát forgalom korlátozása, mindenki fokozottan figyeljen majd ezeken a szakaszokon, tehát 13-án majd Tokaj és Ibrány térségében, 14-én pedig majd Vásárosnamény térségében várható a kerékpárosok. Ha valakinek van kedve, csatlakozhat, nyugodtan nem fogja tartani azt a tempót, az biztos.
2: Kitartást ehhez is, Laci, neked köszönjük a sporthíreket.
0: Ez volt a Keltető Sport.
1: A Sunshine FM.

0: Eltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Láttam az autópályán egy Trabantot, ami éppen még húzott is valamit. Már most megmondom őszintén, nem emlékszem rá, hogy mit húzott, de...
2: Abban nem igen volt klíma.
1: Abban nem valószínű, és egy egészen hihetetlen látvány volt. Tehát, hogy olyan időutazás volt, miközben megelőztem. Mondjuk alig láttam, mert a kettőnk közötti sebesség elég nagy volt, de hogy lenyűgöző látvány volt, és az a régi idők emlékeit idézte. Na most azon gondolkodtam, még filmekben látunk ilyet, hogy úristen, fogy az üzemanyag a helikopterből, gyorsan valami a súlytól meg kell szabadulni, és akkor dobálják ki fel a bőröndöt, meg az embert, meg ilyenek. Hát valahogy így tudok egy 1000 köbcentis autóval.
2: Igen, Marika előzni. Néni, tessék, már itt bezék után megállnánk. Jó, mennyivel könnyebben megyünk Marika nélkül. Tehát, hogy hirtelen, ha
1: hát
2: ott jó, felejtik.
1: De Marika nénit közbe kell kirakni, mert te éppen előzni akarsz.
2: Akkor itt tessék már megnézni majd környéket, meg hát több az autó lerobbanás is ebben a melegben, ne hajszoljuk szét azért az autókat sem, de eszembe jutottak a régi lengyel turisták, akik jöttek Magyarországra, meg mentek le egészen Bulgáriáig a tengerpartra Kispolszkival, lakókocsival. Tehát amikor egy Kispolszki után kötsz egy lakókocsit, és nem egyet-kettőt láttál ilyet, hanem ők tényleg konvojban jöttek egymás után, ami még ráadásul léghűtéses volt a Kispolszki, legalább a víz nem ford fel benne, de mindegyiknek nyitva hátul a motorháztető, mert már volt erre szakosodott iparág, aki ilyen kitámasztót gyártott direkt, hogy ne is záródjon be, pár száz forintért meg lehetett venni, kitámasztottad, és akkor így hatékonyabb volt.
1: Több levegő, nagyobb teljesítmény. Tehát lehet, hogy hozzátett két lóerő.
2: Leginkább az, hogy nem gyulladt ki, meg nem lesz
1: most,
2: semmi baj.
1: Most, ha most látnál meg egy Kispolszkit, ami egy lakókocsit húz, azt mondanád, úristen, román horror karaván.
2: Igen, körülbelül az. Tehát én el sem tudom képzelni, nekem volt Kispolszkim, de nem volt utána lakókocsi, hogy az fékezett. Hát normál esetben alig tudott megállni. Na most, amikor még egy lakókocsi hátulról fékez, és akkor tolja előre, hogy azzal hogy álltak meg.
1: Én úgy gondolom, hogy ha például Nyíregyházáról mennék Debrecenbe, akkor Újfehértónál már fékezek, hogy Debrecenbe meg tudjak állni.
2: Volt egy Kispolszki tulajdonos ismerősöm, akinél betörés volt, és ő üldözte a betörőket a Kispolszkijával, egy citromsárga Kispolszki, ha jól emlékszem, hogy utánuk száguldott, és próbálta elkapni őket, aztán az egyik lámpánál túl nagy rösszel ment be, satúfék, stb., és hát nem volt már túl jó állapotban az alváz meg a futómű, úgyhogy a kocsi az így orra bukott, mert beszakadt a két első kerék, és mondta, hogy hát ilyen erőset még sose fékeztem. Úgyhogy megtudta, hogy ott nagyjából
1: kéne. De ez az üldözés közben?
2: Igen, kéne egy kis karosszériás munka is. Hát most már így duplán, mert a futómű is beszakadt, nem lehetett megjavítani, azt hiszem, mert is adták utána, de igen, hát ez olyan, mint melyik Debrecen be volt a Szejcsentós üldözés.
1: Hát az óriás.
2: Az még azért mindent visz.
1: Nem tudom, emlékeztek, nem illet velük, elkapták őket? Vagy...
2: Megvannak még, hogy van-e klíma a Szejcsentóban?
1: Igen, tehát ugye eladó lenne. Azt írja nekünk Dóra, hogy nekem 1-2-es korzám van 2020-as klímás, autópályán simán ment 150-et klímával, lassan gyorsul, de egyébként egy mint a golyó.
2: Az
1: és
2: igen.
1: Amúgy én is ezt tudom elmondani annak idején, mikor például Horvátországba lementünk az 1-4-es Peugeot 206-tal, úgyhogy ültünk benne hárman, meg a hármunknak a rakománya, mert egy hétre mentünk, és ott az autópályán is ment például 150-et.
2: Megy, tehát azzal nincs gond, csak egy kicsit lassan éri el.
1: De az is egy hihetetlen látvány volt, ahogy a fordulatszemmérő fölfelé megy, a sebességmérő fölfelé, az üzemanyag mutató meg pont ezzel arányosan lefelé.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu

0: Feltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Akár balesetveszélyes is lehet, ha mondjuk nincs jogosítványod, de még életedben nem vezettél, vagy ha vezettél is, na jó, nyilván azért...
2: Van, akinek a vérében van.
1: Van, akinek a vérében.
2: Ez igaz. Volt a
1: mondjuk
2: srác.
1: Annak a srácnak több minden volt a vérében, állítólag.
2: De volt egy srác, csak azok kedvére, akik nem látták ezt a videót, akit igazoltattak, és kiderült, hogy jogosítványa sincs. Ittas is volt. Hogy mondtad, bódult, ittas rutintalan.
1: Igen.
2: Nála ez mind fent állt.
1: Sose akkor, volt jogosítványa.
2: Igen, kérdezte a riporter, és akkor mondta neki, hogy de hát akkor hogy ült kocsikban? Nem volt jogosítványa, nem, nekem a véremben van.
1: Igen, nyilván a régi időkben szocializálódott gyerekek tudják azt, hogy milyen volt édesapa, vagy nagypapa ölében ülni, és a földutakon, a faluban, a falu határában egy kicsit zögykölődni. Igen. És akkor ott esetleg megtanultad azt már 12 évesen, hogy ó, a gázpedál, és akkor tudtál váltani, és egy kicsit vezettél, és gurultatok 20-30-al. Na hát sajnos a Zuglóban történt esetben, amiben baleset is volt, ott egy 13 éves gyermek vezetett, és igen, balesetet okozott. Nála utasként az ő autójában, vagy a vezetése mellett egy tőle még fiatalabb gyerek volt. Tehát képzeld el, mikor a haveroddal elmentek, hogy na, megyünk bulizni, de csak 10-ig, mert kicsik vagyunk. De hogy jutunk oda? Hát azt mondták, hogy ugye egy rollerrel nem mehetünk, mert a szabálytalan. Figyelj, faterkocsiját vigyük el.
2: Az megvan Amerikában, amikor azt hiszem 6 éves kisfiú lopta el az apukája kocsiját otthonról. Tehát nem nagyon akart ő elmenni, de hát automata váltós volt meg stb. És akkor csak be tudta indítani, rálépett a gázra, aztán elindult magától.
1: Anyai nem látott ki.
2: Őt se látták. Tehát ez volt, ezért hívták ki a rendőröket annak idején, mert csak azt látták, hogy egy autó lassan nyilván az úton, de magától közlekedik, és nem nincs benne senki.
1: Szörnyű ez egyébként, mikor kicsi vagy és nem látsz ki, mert akkor ugye az van, hogy vagy a gáznyomod és haladsz, de nem tudod, hogy hova, vagy kilátsz, és nem mész sehova.
2: Hát inkább jobb az, hogyha látod, és nem nyomod a gázt, csak akkor nem mész sehova. Adsz egy kis gázt, aztán várod, hogy lendületből menjen tovább.
1: Igen, szóval a gyerekek balesetet okoztak, személyi sérültje volt a balesetnek, mert összeütköztek egy másik autóval, úgyhogy a gyerekek ugye teljes felelősségük birtokában kiszálltak az autóból, és elszaladtak az erdőbe.
2: Aha.
1: Majd utána a rendőr...
2: Ez a klasszikus megoldás.
1: Igen.
2: Eltűnök a világ elől, nem mint olyan nehéz lenne megtalálni egy rendszám alapján, meg gondolom tudták, hogy honnan hozták, vagy ellopták ezt a kocsit?
1: Az nem derült ki, hogy honnan lett autójuk, de hamar megtalálták a gyerekeket, és utána így írják, hogy visszakísérték a szakemberek őket a helyszínre. És gondolom, hogy megkérdezték, hogy ez mi? Itt a kutyától.
2: Édes fiam, mit műveltél? Igen.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Visszafogott maradt az albérletek drágulása, külföldi webáruházakra fókuszál a versenyhivatal. Invazív bogár jelent meg a magyar határ közelében, híme a részletek, Földi Betti vagyok.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Budapesten és vidéken is visszafogott maradt az albérletek drágulása. A fővárosi bérleti díjak egy hónap alatt 1,7%-kal, éves összevetésben pedig nagyjából 5-5,5%-kal emelkedtek. Ez jóval mérsékeltebb a korábbi években tapasztalt 10-11%-os éves ütemnél. Július elejétől a felső oktatási ponthatárok kihirdetéséig az átlagos budapesti lakbér 260 ezerről 266,5 ezer forintra nőtt, majd augusztus elejére ismét 260 ezer forintra csökkent. A nagyobb egyetemvárosok közül Debrecenben 220 ezer, Szegeden 210 ezer, Győrben és Székesfehérváron 200 ezer, Pécsen 180 ezer, Miskolcon pedig 130 ezer forint volt a középérték. Kiemelt figyelmet fordít a külföldi webáruházak vizsgálatára a gazdasági versenyhivatal. A hatóság szerint erre azért van szükség, mert a magyar e-kereskedelmi forgalom egyre nagyobb része külföldi online piactereken jelenik meg. A GVH nem csak bírságokat szab ki, hanem közvetlen pénzbeli kompenzációt is igyekszik elérni a vásárlóknak. Tájékoztatásuk szerint 2020 áprilisa óta több 10 milliárd forintot szereztek vissza a fogyasztók számára. Az elmúlt időszakban több nagy nemzetközi webáruház is vállalt visszatérítést vagy fizetett jelentős bírságot. A fokozott ellenőrzést a piac gyors növekedése is indokolja. A magyar elkereskedelem forgalma tavalyi végére meghaladta 2100 milliárd forintot. Japán cserebogarat fogtak a magyar határ közelében, Szlovéniában, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A kártevő rendkívül sokféle növényt károsíthat. A kifejlett egyedek többek között szőlőn, gyümölcsfákon, rózsán és dísznövényeken táplálkoznak, a talajban fejlődő lárvák pedig a gyökereket pusztítják. Csoportos táplálkozás esetén akár teljes tarrágást is okozhatnak. A faj nagyobb távolságokra elsősorban emberi közreműködéssel terjedhet, például járművel, szállítmányokban, podgyászban vagy kempingfelszerelésben. A Nébih ezért arra kéri a külföldről hazatérőket, hogy vizsgálják át ruházatukat, csomagjaikat és járműveiket, valamint ne hozzanak be ellenőrizetlen növényi anyagokat. Nagy kiterjedésű erdőtűz pusztít Dugi otokon, Horvátország egyik legnagyobb szigetén. A lángokat szombat reggelre sikerült lokalizálni, de az oltás továbbra is tart. A tűz péntek este keletkezett, a helyszínen mintegy 100 tűzoltó dolgozik. Munkájukat légi egységek is segítik. Az árai tűzoltóság szerint főként sűrű bozótos, aljnövényzet és erdős területig, az oltás pedig nehezíti a nehezen megközelíthető terep. A tűzoltók elsősorban a környéken lévő lakóházak és nyaralók védelmére összpontosítanak. A magyar külügy tájékoztatása szerint éjszaka a magyar állampolgártól nem érkezett segítségkérés, de az utazóknak továbbra is érdemes figyelniük a hivatalos tájékoztatásokat.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Megkezdődött a pallag fészezon. A következő napokban fokozatosan emelkedni fog, helyenként már elérheti a magas szintet is. A maximumok a következő napokban 23-29 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, go! Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hét.

És eltelt másfél évtized, hogy először hallottuk a dalt. Jó reggelt, ez volt Macklemore és Ryan Lewis közösen. 6 óra 24 perc van, ez még mindig a Sunshine FM, ahol csak jó zene szól, és ahol úgy néz ki, hogy közeledünk ahhoz a játékhoz, amelyben valaki megnyerheti az MG3-as kékszínű crossovert, a Sunshine Valent autóját, és hát ez az autó lesz majd, ami másodmagával elrepíti egy kényeztető hosszú hétvégére a Hajdúszoboszlói Hotel Aurumba. Szóval augusztus 28-án lesz a sorsolás, egyeztessük naptárunkat, az jövő héten pénteken történik. Majd, na de hát a héten is azért lesznek itt történések, ugyanis a negyed évszázados Sunshine egy hatalmas partival vár benneteket, hogy együtt ünnepeljük meg, akár az elmúlt 25 évet is, vagy azt az időszakot, amióta csatlakoztatok hozzánk. Kedves játszintok, hetények és emiliánák, benneteket pedig szeretettel köszönt a Sunshine FM, és hogy milyen időjárás köszönt ránk, ez mindig egy kardinális kérdés, így hétfő reggelen, hogy mire készüljünk a héten. Hát egyelőre lengeruházat, bár hidegfronti hatás várható, gyengén felhős idővel indult a mai nap, és úgy néz ki, hogy majd folytatódik is ezzel, szóval váltakozó vagy változékony időjárás, tehát napsütés és felhőtakaró. Helyenként egyébként hidegfronti zivatar is megérkezhet majd. Ma egyébként 27-28 foknál többet nem igen mérhetünk, holnap pedig talán 25-nél többre nem számíthatunk. Hogy lesz-e megint majd őrült forróság, egyelőre kilátásba ilyet nem nagyon helyeztek, csapadék viszont talán most már végre érkezik. Na meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Egy biztos, hogy friss hírek, információk nem sokára, és persze lesz majd Facebook témánk is. Szóval gyertek, nézzetek szét az oldalunkon, és nyerjetek vele egy páros Cinema City Magyarország mozi belépőt. Szólnak tehát a jó zenék, Teddy Swims-zel haladunk tovább, Mr. Noir-ral, ez egyébként egy újdonság, és nagy kedvencünk, szóval tekerjétek oda a hangerőt, ha tehetitek, és pörköljetek oda egy-egy jól irányzott információval, és SMS, illetve Viber falunknak 0623 16 3000. Jó reggelt!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Változik a hulladékudvarok nyitvatartása az ünnepen. Levélben fordult az egészségügyi felelős miniszterhez Márti Szalka polgármestere. Közeleg a debreceni virágkarnevál hete, amely idén is több napon át kínál belvárosi és nagyerdei kísérő programokat. Földi Betty vagyok, már is hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: A hulladék szállítás augusztus 20-án és 21-én is a megszokott járatrend szerint történik Nyíregyházán és a térségben, tájékoztatott az EAC Nonprofit Kft. Az ünnepi időszak miatt ugyanakkor több hulladékkezelési létesítmény és ügyfélszolgálat nyitva tartása változik. A nyíregyházi kisvárdai és nagyecsedi regionális hulladékkezelő központok, valamint az EAC ügyfélszolgálatai augusztus 20-án és 21-én zárva tartanak. A nyíregyházi hulladékudvarok a Korányi Frigyes utcán és a Kerék utcán, valamint a Máté-Szalkai hulladékudvar augusztus 20-án nem nyitnak ki. Augusztus 21-én viszont már a megszokott rend szerint fogadják a lakosságot. Levélben fordult az egészségügyi felelős miniszterhez Márti Szalka polgármestere a helyi szűrészeti ellátás újraindítása érdekében. Hanusi Péter szerint az önkormányzat saját eszközeivel is kész támogatni a működés feltételeinek megteremtését, de a szükséges szakorvosi létszám biztosítása már túlmutat a város lehetőségein. Márti Szalka idén 10 millió, jövőre pedig 20 millió forinttal járulna hozzá az újraindításhoz, emellett szolgálati lakással, ösztöndíjjal és letelepedési támogatással is segítenék a szakemberek érkezését. A legnagyobb akadály továbbra is az orvoshiány. A polgármester olyan hosszú távú megoldást kér, amely nem veszélyezteti a nyíregyházi ellátás biztonságát sem. Közeleg a debreceni virágkarnevál hete, amely idén is több napon át kínál belvárosi és nagyerdei kísérő programokat. Az idei rendezvény üzenete az értékek, a tudás, a hagyományok és az összefogás továbbadására épül. A karneváli hét alatt a Kossuth téren, a Dózsa Nádor téren, a Baltazár Dezső téren, a régi városháza udvarán és a Kölcsei központban is lesznek események. Szigorítanak a kiemelt beruházások szabályain és keményebben lépnének fel az akkumulátorgyár környezetkárosító működésével szemben. A kormányzati tájékoztatás szerint, ha az akkumulátorgyár megsérti a környezetvédelmi szabályokat, a jogsértő állapot megszüntetéséig, de legalább 6 hónapig nem kapható építési engedélyt. A szigorítás több nagy hazai üzemet, köztük a debreceni akkumulátorgyárat is érintheti. Gajdos László szerint más kiemelt beruházásoknál is változás jön, felülvizsgálnak több fejlesztést, és több projekt kiemelt státuszát is megszüntetik. Hamarosan elkészülhetnek az elektromos rollerek használatára vonatkozó új szabályok. Vitézi Dávid közlekedési miniszter szerint az állampolgárok még tehetnek javaslatokat az online felületen, de a kormány már előre dolgozik a szabályozáson. A miniszter azt kérte a közúti közlekedésért felelős államtitkártól, hogy a szeptember elejéig határidőig készüljenek el a jogszabálytervezetek. A cél az, hogy rendezettebb és biztonságosabb keretek között lehessen használni az e-rollereket. Vitézi Dávid arról is beszélt, hogy a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben szerepelnek olyan aluljáró és felüljáró fejlesztések is, amelyek az agglomeráció közlekedési terhelését csökkentenék.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Jó hír a frontérzékenyeknek, hogy marad a frontmentes idő, a gyors délelőtti melegedés hatására azonban vérnyomás problémák jelentkezhetnek. A meleg időben fáradékonyabbak, tompábbak és dekoncentráltabbak lehetünk. A maximumok 23-29 fok között alakulnak majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM.

Rihanna, Jay-Z, Umbrella, itt a Sunshine-ban, jó reggelt, 6 óra 43 perc van. Hát nagyon régóta szeretnénk már elázni, egyelőre viszont még csak Rihannával sikerült az elmúlt percekben. Ma talán érkezhet csapadék, de tényleg csak elenyésző mennyiségű, szóval mondhatni, hogy ilyen, ahogy szokták mondani, jelentéktelen mennyiségű csapadék, úgyhogy legfeljebb az autót keni össze. Na, apropó autózás, üzemanyagár változás. Szombaton volt az utolsó, amikor ismét emelkedett a nagykereskedelmi üzemanyagok ára. A 95-ös benzin és a gázolaj beszerzési ára is bruttó 9 forinttal nőtt. Ugye az elmúlt egy héten mi nem voltunk itt élőben reggelente, és amikor nem vagyunk élőben reggelente, akkor én egyáltalán nem vagyok képben sem az üzemanyag árakkal, sem az időjárással, sem útinformációkkal, semmi. Tehát, hogy olyankor olyan, mintha én bezárnám magamra az ajtót, és akkor semmilyen információt nem fogadok be. Na most nekem az a furcsa, hogy az elmúlt hetekben folyamatosan emelkedésről volt szó, és én is nagyon sokat bejelentettem a 95-ös benzin esetében, és már bőven 600 fölött jártunk, most ezzel szemben itt most 576 forint van. Majd visszanézem, hogy mi történt az elmúlt egy hétben, hogy valamilyen őrült, brutális csökkenés történt volna. Tehát ugye én erről lemaradtam. A gázolaj viszont az nagyon szépen megy tovább, míg el nem éri lassacskán majd a 700 forintot, mert most már közelebb van a 700-hoz, mint a 600-hoz, úgyhogy azért vannak itt szörnyű adatok, de a 95-ös az meg bement 600 alá. Na hát ki érti ezt? Én biztosan nem. Sunshine Facebook oldal, gyertek, nézzetek rá, vigyétek egy páros Cinema City Magyarország mozi belépőt, és nézzetek szét az eladó tárgyak között, ugyanis a hallgatóinkat arra ösztönzöm, hogy írják már meg, sőt, még akár képpel is megmutathatják, hogy mi az a tárgy, amit régóta próbálnak eladni, de egyszerűen az égvilágon senkinek nem kell, vagy nem tudja elpasszolni, vagy rossz fórumokon hirdeti, esünk sajnos sokan ebbe a hibába, éveken keresztül tudunk egyes tárgyakat hirdetni, anélkül, hogy bárkinél is landolna, és még mindig azt veszük észre a garázsban, a padláson, hogy ez még mindig megvan, pedig a hirdetés ugye évek óta aktív. Szóval legyetek ti is azok, és a Facebook oldalunkon találkozunk. Közben persze szólnak a jó zenék is, vigyázzatok egymásra az utakon, csak türelmesen, előzékenyen és a szabályok betartásával. Megjött közben a Well Hello!

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Te is sokára jutsz el a banki teendőkhöz? Most lerövidítjük az ügyintézéshez vezető utat. A készpénzmentes OTP Mozgóbank fiókban már Komádiban, Hajdúdorogon és Polgáron is egyszerűen, személyesen intézheted a mindennapi bankoláshoz kapcsolódó feladatokat. Nézd meg a menetrendet és a további részleteket az otpbank.hu/mozgóbankfiók oldalon, és bankolj kényelmesen a hozzád legközelebbi településen. OTP Bank.
3: Amerikai komédia. Egy humoros történet a 30-as évek Amerikájáról. Augusztus 17-én a Vidor Fesztivál versenyprogramjában a Rózsakert szabadtéri színpadon. Jegyek moritzszínház.hu.
4: Sunshine FM.
0: Sunshine FM. Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban? Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Szép napot kívánok mindenki számára. Azt szeretném mondani, hogy Debrecen területén a legfertőzöttebb hely még mindig a Füredi út, és a bejövő szakasz, tehát a Debrecenbe vezető útszakaszon az aszfaltozási munkálatok megkezdődtek, tehát itt nagyon figyeljünk. A Mikepércsi út kereszteződésében a Szabó Kálmán utcánál szintén aszfaltozási munkálatok miatt egy sáv le van zárva, és a Sámsőm útat elemlíteném még meg. A Sámsőm úton tartanak a munkálatok, tehát ott is sebességkorlátozó táblák vannak, és munkagépek az útfesten.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Alvó férfit fosztottak ki Debrecenben. Feljelentést tett Kósa Lajos ellen a csengeri örökösnő. Új közösségi tér készült a debreceni Pécsiben. Földi Betti vagyok, íme a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Két nőt fogtak el a rendőrök Debrecenben, miután a gyanú szerint kifosztottak egy alvó férfit. A rendőrség tájékoztatása szerint egy füzesgyarmati férfi telefonfülkéből tett bejelentést hajnalban arról, hogy eltűnt a mobiltelefonja és több 10 000 forintja. A járőrök a helyszínen meghallgatták, ekkor derült ki, hogy a férfi elaludt, és mire felébredt, már nem találta az értékeit. Az egyenruhásokat a gyűjtés után még aznap hajnalban elfogtak két nőt, akiket kapcsolatba hoztak a bűncselekménnyel. A lopott pénz az egyiküknél, a telefon pedig egy közeli virágláda alól került elő. Mindketten beismerő vallomást tettek, őrizetbe vették őket. Feljelentést tett Kósa Lajos ellen a legfőbb ügyészségen a csengeri örökös nőként ismert P. Mária. Jogi képviselője szerint az ügyben felmerülhet vesztegetés, befolyással üzérkedés és hamis tanúzás gyanúja, ezért fordultak az ügyészséghez. A nő ügyvédje emellett a kúrián is kezdeményezi a jogerői ítélet felülvizsgálatát, mert álláspontja szerint az több ponton törvénysértő. P. Máriát első fokon 7 év börtönre ítélték, és több mint 500 000 forint vagyon elkobzást rendeltek el vele szemben. A vád szerint nem létező örökséggel hitegetett több embert. Az ügyvéd azt sérelmezi, hogy Kósa Lajos neve a vádiratban még tanúként sem szerepel. Elkészült a debreceni SC Pécsi Mihály építőipari technikum udvar rehabilitációjának első üteme. Az intézmény új multifunkcionális közösségi térrel gazdagodott, amely szabadtéri tanteremként és rendezvény helyszínként is szolgál majd. A fejlesztés az idei építő tábor részeként valósult meg, amelyen 20 diák vehetett részt szakmai kiválasztás után. A kivitelezési munkákat tanulók, oktatók, valamint a Hajdú-Bihari vármegyei építészkamara szakemberei és mentorai végezték. A program célja az volt, hogy a diákok valós építési feladatokon keresztül bővítsék tudásukat, miközben maradandó értékeket hoznak létre saját iskolájuk számára. A projekt a tervek szerint folytatódik. Változik az egyes és a kettes villamosok közlekedése Debrecenben a Virágkarnevál belvárosi kísérő rendezvényei miatt. Augusztus 19-én 17 és 23 óra között, valamint augusztus 21-én és 22-én 19 óra és 23 óra között a villamosok két szakaszban járnak. Az egyik szakasz a nagyállomás és a városháza között, a másik a Kálvin tér és az egyetem, illetve a Doberdó utca között közlekedik. Ezekben az időszakokban a városháza és a Kálvin tér megálló között szünetel a villamos forgalom. A megváltott jegyek átszállás után is érvényesek, de mindkét járművön kezelni kell őket. Augusztus 23-án a Piac utcai sétálóvezetben lassabb haladásra kell számolni. Hamarosan elkészülhetnek az elektromos rollerek használatára vonatkozó új szabályok. Vitézi Dávid közlekedési miniszter szerint az állampolgárok még tehetnek javaslatokat az online felületen, de a kormány már előre dolgozik a szabályozáson. Vitézi Dávid arról is beszélt, hogy a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben szerepelnek olyan aluljáró és felüljáró fejlesztések is, amelyek az agglomeráció közlekedési terhelését csökkentenék.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Hétfő már nem lesz zavartalan a napsütés, de még mindenhol számíthatunk hosszabb naposabb időszakokra, egy közeledő hidegfront hatására. Észak-észak-nyugat felől már erősebben megnövekedhet a felhőzet, és többfelé is számíthatunk frissítő záporok, zivatarok kialakulására. A reggeli órákban 16-17 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Kattints a sunshine.hu-ra! Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.

0: most! Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: Hello, hello, jó reggelt, 7 óra 12 perc. Van, legyetek türelmesek az utakon, informatívak, hogyha tehetitek, egyébként Nyírszőlősnél rendőri ellenőrzés tart. Köszönjük, Miki, hogy arra jártál és kifigyelted nekünk, és információt adtál erről. 29 fok lesz a napi csúcsérték. Érdekes egyébként, egy fél órával ezelőtt még 27-et mutattak, tehát ha így haladunk, hogy fél óránként 2 fokot hozzátesznek, akkor tényleg meg fogunk főni délre. Elvileg 29 lesz a maximum, most már itt tényleg meghúzzák a határt. 40 fok volt egyébként az évszázados melegrekord. Baján történt 2024-ben, de volt azért ennél sokkal hidegebb is, a jelenlegi nagyjából 18-20 foknál, amivel a ma reggelt kezdtük. 4,4 volt Zabarban 2018-ban, tehát sajnos Zabarról azt tudjuk, hogy az ott élők azért ki vannak téve az időjárás viszontagságainak. Ott nagyjából egy ilyen 10 hónapon keresztül tart a fűtési szezon. Na, a következő napokban sem lesz igazán nagy meleg, úgyhogy a 40 fokokhoz képest már ezek a 25-30 fokok, azt gondolom, hogy az ember így fél lábon is kibírja. Arról nem beszélve, hogy arról még nem beszéltem, hogy a héten csak 3 napot kell kibírni. Szóval pont, hogy a jó hírrel nem kezdtem a ma reggelt. Hétfőket szerda, aztán utána jön egy nagyon hosszú hétvége, és gondolom ezt azért át tudnánk ültetni minden egyes hétre, hogy 3 munkanap, 4 pihenőnap. Ami fontos, és ilyenkor mindig hasznos tudnivaló, hogy munkaszüneti ünnepeken ne etessétek a parkolóautomatákat. Nyíregyházán, Debrecenben sem kell majd a parkolásért fizetni, a felszíni parkolásért természetesen, szóval a közterületen lévő parkolásra gondoltam. No, és ti mire gondoltatok? Mi lenne az az eladó tárgy, amit nem tudtok elpasszolni már nagyon régóta? A Facebook oldalunkon tehát kint van a kérdés, olyan eladó tárgyakat keresünk, amelyeket régóta próbáltok más gazdira bízni, de még valahogy nem sikerült, nem jött össze. Páros színe a City Magyarország mozi belépőért szól a kérdés, és persze szólnak a jó zenék is, ő például Olivia Dean.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Tenerifén fogtak el két magyar körözöttet. Felülvizsgálja a kormány a 3%-os lakáshitel programot. Bejelentési kötelezettségre figyelmezteti a pálinka főzőket a NAV. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Tenerifén fogtak el egy magyar párt, akik a rendőrség szerint egy kábítószerkereskedelemmel foglalkozó bűnszervezetben tölthettek be irányító szerepet. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozó iroda célkörözési nyomozói a spanyol hatóságokkal együttműködve azonosították a 32 éves férfit és szintén 32 éves társát. A nyomozás során korábban több ezer tő marihuánát és több mint 180 kg szárított kábítószert foglaltak le. A páros a felelősségre vonás elől külföldre menekülhetett, ezért felkerült a magyar top 50-es körözési listára, majd Európa legkeresettebb bűnözői közé is. Jelenleg átadási letartóztatásban vannak, magyarországi átadásukról a spanyol hatóságok döntenek. Felülvizsgálja a kormány a 3%-os lakáshitel programot. Vitézné Dávid közlekedési és beruházási miniszter a kormányzati sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy önmagában az első lakásvásárló fiatalok kedvezményes hitellel való támogatását továbbra is indokoltnak tartják. A miniszter szerint a program eredeti célját érdemes fenntartani, ugyanakkor láthatóvá váltak olyan mellékhatások, amelyek visszaéléseket ösztönözhettek, és nem feltétlenül az eredeti közpolitikai célokat szolgálták. Vitézné Dávid ezért szükséges nevezte a konstrukció áttekintését. A sajtótájékoztatón ugyanakkor nem hangzott el konkrét döntés arról, hogy a programot eltörölnék, vagy pontosan milyen módon módosítanák. A pálinka főzés szabályira figyelmezteti a lakosságot a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV közlése szerint jövedéki adó mentesen is csak adóhatósági bejelentéssel lehet párlatot készíteni, és kizárólag saját gyümölcsből. Az így készült párlatot csak a főző családja és vendégei fogyaszthatják, értékesíteni nem lehet. Magánfőzőként évente legfeljebb 86 liter párlat állítható elő adómentesen, ez a mennyiség háztartásonként értetendő, tehát több főző esetén sem adható össze. A párlat legfeljebb 100 literes saját vagy társtulajdonú berendezéssel készíthető. A főző berendezést a lakóhely szerinti önkormányzatnál is be kell jelenteni. Közhang néven indít társadalmi egyeztetési platformot Radnai Márka, Tisza párt alelnöke és kormánybiztos. Bejegyzése szerint a cél az, hogy az emberek könnyebben részt vehessenek a közös döntések előkészítésében, kérdéseket tehessenek, feljavaslatokat küldhessenek, és megismerhessék mások álláspontját is. Radnai Márka azt írta, hónapok óta dolgoznak a megoldáson, amely a tervek szerint jövő héten indul el. A platformon országos és helyi ügyeket is megnyitnának társadalmi véleményezésre. A kormánybiztos szerint a felület azt is követhetővé tenni, hogyan lesz egy felvetésből valódi döntés vagy változás. A kezdeményezést a részvételi demokrácia erősítésével indokolta.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Valuta információ a Sunshine FM-en.
1: Az MNB angolfont deviza közép árfolyama az előző napok csökkenését követően tovább gyengült a forinttal szemben, akár csak az euró, a svájci frank és az amerikai dollár is. Így az angolfontot 425, az eurót 363, a svájci frankot 386, az amerikai dollárt 314 forintos áron jegyezte a bank. Jó hír a frontérzékenyeknek, hogy marad a frontmentes idő, a gyors délelőtti melegedés hatására azonban vérnyomás problémák jelentkezhetnek. A meleg időben fáradékonyabbak, tompábbak és dekoncentráltabbak lehetünk. A maximumok 23-29 fok között alakulnak majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

0: I Just Might, Bruno Mars énekelt. Jó reggelt, 7 óra 40 perc van, és hát visszatértünk, itt van Dangó Laci.
1: Jó reggelt, kis csokorom, hello.
0: Nem vesztünk el, csak nem voltunk itt, legalábbis testben. Uh-huh. Én lélekben itt voltam, tehát hogy nem tudom, te testben itt voltál?
1: Nem, testben is és lélekben is máshol voltam.
0: Mert van egyébként olyan, tudom, ezt fel kellene fejleszteni önmagában az embernek ezt a képességet, hogy van olyan, hogy a munkahelyeden vagy, de közben lélekben a haverokkal sörözöl. Na ez az az állapot, amikor ugye kilépsz a testedből, és... Tehát, uh-huh. hogy...
1: Volt nekünk olyan kollégánk, aki
0: rendszeresen
1: és aki papíron itt volt, de testben is és lélekben is, a haverokkal volt és örözőben.
0: Na, ugye, hogy léteznek ilyen furcsaságok.
1: De a hangja pedig itt szól.
0: Igen, jetskiztél valaha?
1: Nem. Régóta ki akartam próbálni, hogy milyen. Gondolom, aki motorozik, annak nagyjából valami hasonló élmény lehet. Van rajta kormány, van rajta gázkar. Mondjuk a fék az nem tudom, hogy működik a jetskin. Elengeded a gázt és megáll?
0: Szerintem igen, tehát hogy ilyen erős motorfény lehet
1: rajta. Időben kell elengedni.
0: Igen, nyilván valaki írja már, aki már valaha látott olyat, aki állt jetski mellett. Szóval...
1: Jetski versenyen már voltam.
0: Hát és ez nem tudom számítani.
1: Még tudósítottam is, és képzeld el, hogy ott több kategória van. Ugye az egyik ez a gyorsasági, amikor versenyeznek egymással, a másik pedig, amikor az álló, és ott pedig ilyen trükköket mutatnak be, tehát felrepülnek a levegőbe, szaltóznak, lemennek.
0: Na, ez nekem is menne.
1: Nagyon látványos.
0: Ez nekem is.
1: Le tudnál menni, te is
0: az biztos. Az biztos. Mondod, hogy ugyanolyan, mint a motorozás. Hát annyi különbséggel, hogy a jet ski egy olyan felületen megy, ami sokkal simább, mint a magyarországi utak, szóval uh-huh. ilyen szempontból akkor talán jobb a jet ski. Na azért kérdezem csak, mert egyébként ugye ennek is megvannak a veszélyei. Most képzeld el, hogy elmész nyaralni, nyílt tengeren rekedsz, mint ahogy az a francia család is tette Tájföld partjainál, hogy egy 45 perces jet skizésre indult el apa a két fiával, és lejárt a jet skizésre szánt idő, de ők nem jöttek vissza, nem hozták vissza a jet skit. Na, ilyenkor ugye mit csinál a tulajdonos?
1: Kikapcsolja, kifogyott a benzin, annyi üzemanyagot rak bele, amennyi 45 percre elég, plusz 5 perc.
0: Annyi, hogy ugye lehet, hogy mire észreveszik, hogy vissza kellene fordulni, már nem tudnak visszajönni. Leállt a jetski motorja, na most vagy azért, mert kifogyott az üzemanyag, vagy valami műszaki hiba adódhatott. Értesítették a mentőszolgálatot, bár én ilyenkor első körben nem is tudom, hogy a mentőt, hogy a rendőrt hívjam. Tehát, hogy ellopták, vagy rosszul vannak. De ez is egy jó kérdés.
1: Okay, de miért nem ment vissza, ha egyszer lejárt a bérleti díj? Tehát most ha ő volt a felelőtlen, ha tudta, hogy 45 percre bérelte ki, akkor
0: te ragadtál bele.
1: Még kint
0: te ragadtál bele abba, hogy kifogyott az üzemanyag.
1: Oké. Okay. Csak mondod, hogy 45 percre kibérelték, de nem vitték vissza.
0: Így időben. Van, elsodródtak, vagy bármi más is történhetett. A lényeg az, hogy nagyon messzire kerültek a partoktól, és a mentőcsapatokat értesítették, nem találták meg őket. 16 órát hánykolódtak a vizen, úgyhogy már a jetski felborult, apa mentőmellényben, két fiú mindenfelé kapaszkodva, ahol csak tudott. Egyikük a jetski orrán, ami ugye függőlegesen állt benne a vízben, a másik gyerek apa hátán, apám pedig mentőmellény. 16 órát voltak, egész éjszaka kint voltak, és szerencsésen megmentették őket másnap.
1: Az kemény. Az mondjuk úgy kemény. Jól elsodródhattak, meg jól elmehettek akkor a parttól.
0: Igen, nem tudom, nektek van-e hasonló nyaralási élményetek, de szerintem a francia apuka, meg a francia család viszi most a prímet.
1: Uh-huh. Ez tényleg az. Úgyhogy...
0: De megnyugtattak mindenkit, hogy jól vannak, kórházba vitték őket, mert sok tengervizet nyeltek, de már ki is engedték őket, úgyhogy folytathatják tovább a nyaralást.
1: Igen.
0: Hát nem tudom, ezek után van neked mit.
1: Nem tudom, neked volt már olyan nyaralásod, ami ilyen rémálom már fordult. Most látom, hogy például Horvátországban is Omis térségében erdőtűz miatt ki kellett menekíteni sok magyart is, és nagyjából 20 percük volt, hogy összekapják a ruháikat, holmiaikat, mert annyira fújt a szél, és abba az irányba fújt a város felé, hogy gyakorlatilag nem volt más választás, mint hogy menekülni kellett, és most Európa több részén is ilyen erdőtűzek pusztítanak, nyilván nyaraló területeken is, úgyhogy ez sem egy leányálom, de hogy volt már olyan, hogy elmentél nyaralni, és úgy érezted, hogy semmi nem jött össze, tehát ez a nem úgy sikerült, esett az eső, rossz idő volt, kifizettél egy vagyon pénzt, de mondjuk első nap hasmenést kaptál, és nem tudtál enni, inni, semmit csinálni.
0: Most igazából mindenki nyaralását elmesélted egy mondatban. Ezek közül valamire biztos valaki rá tudott repülni, meg tudott azonosulni. Igen, volt olyan, hogy Egyiptomba megérkeztünk, életünkben először, azt hiszem, hogy ez pont a nászutas élmény volt, és kiderült, hogy Ja, hát több foglalást fogadtak, mint amennyi szállás van, és akkor végül is nem lehet elfoglalni a szállás, meg majd meg esetleg egy másik hotelbe visznek át. Na hát ez akkora port kavart, hogy ott azért néhány férfi és nő is összefogott, és nagyon hamar, még aznap este talán az RTL híradóba bekerült ez az eset.
1: És te ott voltál?
0: Én ott voltam. Én ott voltam ebben az esetben.
1: Világsztár.
0: Mindenkinek kell 15 perc hírnév.
1: De egy igazi hős vagy, mert túlélő. Egyszer már a Szigligeti tábor túlélő.
0: Amiatt is benne voltam a hírekben.
1: Amiatt is benne voltam. Ugye te voltál az egyszerűen túlélő szinte, nem, te is rosszul lettél.
0: Nem is rosszul voltam.
1: Te is rosszul lettél. Akkor is benne voltál már a hírekben. Aztán jött a egyiptomi kaland.
0: Igen, de engem sosem mutattak. Tehát olyan vagyok az RTL híradó nézői között, vagy szemében, mint Kalambó felesége, hogy tudják, hogy létezem, csak nem látott senki. Szóval, hogy ott volt ilyen, ami rémálomnak indult, de végül is egyébként nagyon jól jött ki az egész. Hamar rá kellett arra döbbenni, és aki már volt Egyiptomban, az tudja, hogy ott úgy működik a dolog, hogyha Magyarországon mondjuk 10% a korrupció, akkor ott elvileg 90%, tehát ezt tudni kell, és ez azt jelenti, hogy mindent a pénz mozgat, mindent a pénz irányít.
1: Azt nem valami, hogy fizettél, és valakit valami, kipakoltak a szállásról.
0: Hanem gyorsan kiderült, hogy jaj, van hely. Csak egy kicsit meg kell olajozni, hogy legyenek szobák.
1: Ezért mondtam, hogy valaki
0: ugyanúgy voltak szobák. Tehát voltak
1: még
0: szobák.
1: Még pluszba elvárták?
0: Nem, hanem voltak szobák, csak ők benyögték azt, hogy át sajnos teltház van. És
1: is gonosz.
0: És külön egyesével egyébként oda mentek emberekhez, oda sugdostak, hogyha szeretnénk szobát, akkor találkozzunk itt és itt, ebben itt a bárban, és akkor megbeszéljük. Tehát, hogy azért érdemes tudni, hogy itt így működik. Tehát az euró és a dollár ott a legnagyobb úr.
1: Ez hihetetlen. Nekem egyszer Erdélyben volt ilyen, hogy megérkeztünk egy szállásra, és hát igazából azt mutatta nekem az egyik ilyen szállásfoglaló oldal, hogy van szabad hely. És akkor megérkeztünk, ott voltunk, mondtam a hölgynek, nyilván nem foglaltam le, mert csak megnéztem, oké, ott vagyok tőle 1 kilométer, hát akkor már mindegy, ha személyesen foglalok szállást. Oda mentem, mondtam, hogy mi van, és mondta, hogy hát igazából nem nagyon van szállásuk, de mondom, itt az applikáció azt mutatja, hogy van. Gyorsan megbeszélem valamelyik kollégával. Majd azt láttam, hogy 2 perc múlva az egyik kolléga, hogy eltűnik, és hip-hop, és szó szerint valószínűleg ez egy ilyen szolgálati lakrész lehetett, ahol egyébként a takarítók, vagy nem tudom kik lakhattak, mert mondta, hogy 20 percet várnom kellene, de akkor előkészítenek gyorsan egy szobát. Az volt a gyanús, hogy egyébként a szálloda maga, vagy a szállás, egy nagy faház, az úgy egyben volt. Kivéve a mi lakásunkat, vagyis hát azt az egy kis lakrészt, mert az meg egy teljesen különálló épületben volt, hát kvázi, mint a gyerekeknek, tudod, ez a lábon álló ilyen nyaraló az amerikai filmekben. Baromi jó volt egyébként, jól nézett ki, és nagyon rendesek voltak, mert mondták, hogy várjak 20 percet, de addig megkínáltak pálinkával, stb. Én akkor jöttem rá utána, miután megittam a pálinkát egy egész napos motorozás után, hogy hú, de jól esett, és mondtam, hogy aha, hát innen már nem tudok tovább menni. Tehát innentől kezdve nagyon rafkós volt a házigazda.
0: Most már lesz szállás.
1: Mert már megitatott velem 2 áfonyapálinkát, így most már így is úgy is itt alszok valahogy, úgyhogy, de nagyon aranyosak voltak, megoldották, tényleg megcsinálták.
0: Laci, kilakoltat egy 6 fős családot.
1: Azt az egyet szegény takarítók, vajon hol lehettek aznap éjszaka? Igen, mindenkit hazaküldtek, vagy a szomszédok volt, elszállásolták őket.
0: Na, hogyha nektek is van hasonló nyári kalandotok, vagy bármilyen nyaralási élményetek, akkor azt megírhatjátok nekünk. Bár nem ez a ma reggel fő csapás iránya és vezérfonala, hanem Facebook oldalunkon a kérdés az, hogy van-e olyan eladó tárgyad, amit régóta nem tudsz elpasszolni. Ha gondolod, még egy fotót is küldhetsz nekünk be a poszt alá. Most 7:49 van, és megérkezett a halott pénz.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Ankónai szerelmesek, nyári este, szabadtéri színpad és egy igazi közönség kedvenc. Az Erkel Színház előadásában augusztus 22-én érkezik az Ankónai szerelmesek a Vidor Fesztivál Rózsakert szabadtéri színpadára. Jegyek moritzszínház.hu.
3: Hello Debrecen!
4: Itt az új taxis élmény.
3: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
4: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
3: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
4: Utazz bárhová egyszerűen.
3: Tölts le az Uber alkalmazást,
4: vagy hívd az 555-555-öt.
3: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
4: Készen állsz az új kalandra?
3: 555 taxi és Uber Taxi.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene. Sunshine FM.
0: Sunshine FM. Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban? Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu.
1: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: Igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó reggelt és sok türelmet kívánunk az utakon. Nézzük, hogy mi történik Debrecen területén. Horváth László gépjármű szakoktató némi információval lát el bennünket. Melyek ezek? Szervusz!
3: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Hát egy örömhírrel kell, hogy kezdjem a beszámolómat. Átadták a Faragtár utca Budai Nagy Antal 7 vezér kereszteződést, amire már nagyon-nagyon régen várunk, tehát ott most már normálisan lehet közlekedni. Mikepércsi úton, a Monostorpály út kereszteződésében csak egy sáv járható. A Dósanádor tértől egészen a fényjelző készülékig a Kossuth utcán szintén csak egy sáv járható, az pedig a buszsáv, ott nagyon-nagyon figyelmesen közlekedjünk. Amire még felhívnám a figyelmét, hogy a Thomas-Mann utcán ott a Szent László gimnázium magasságában a villamos keresztező pálya nem működik, a fényjelző készülék, tehát ott nagyon-nagyon figyelmesen körültekintően vezessünk. Elkezdett cseperegni az eső, itt azért a követési távolságra felhívnám a figyelmet. Balesetmentes közlekedést kívánok mindenki számára.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
4: Marcson Lajos visszautasítja Tárkányi Zsolt állításait. Motorolajjal öntötte le volt élettes autóját egy férfi Debrecenben, emberkereskedelem Hajdú-Viharban. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Visszautasította Barcsa Lajos debreceni alpolgármester Tárkányi Zsolt parlamenti képviselő állításait az akkumulátoripari beruházások ügyében. Tárkányi Zsolt közösségi oldalán azt írta, hogy a korábbi kormány és a debreceni városvezetés megbocsáthatatlan hibát követett el az akkumulátorgyárak betelepítésével. Barcsa Lajos erre reagálva közölte, a szigorú hatósági fellépés nem most kezdődött Debrecenben. Példaként említette, hogy több helyi ipari beruházásnál már korábban is voltak hatósági intézkedések, próbaüzem felfüggesztések, ellenőrzések és korlátozások. Az alpolgármester szerint a szabályrendszer eddig is rendelkezésre állt, és ha a szabálytalanságot tártak fel, a hatóságok korábban is éltek a szankciókkal. Féltékenységből rongálhatta meg volt élettársa debreceni lakásának bejárati ajtaját és autóját egy igari férfi, közölte az ügyészség. A vádirat szerint a férfi márciusban kereste fel korábbi párját, majd többször ököllel megütötte és megrúgta a bejárati ajtót. Az ár és a zsanírok is megrongálódtak, ezután az utcán álló személyautót motorolajjal öntötte le. A férfi több mint 150 ezer forint kárt okozott, amelyet később a biztosító megtérített. A debreceni járási ügyészség garázdasági rongálás miatt vádat és azt indítványozta, hogy a bíróság tárgyalás nélkül pénzbüntetés szabjon ki. Lezárta a nyomozást a rendőrség egy súlyos hajdúbihari emberkereskedelem ügyben. A Hajdú-Bihar vármegyei rendőrfőkapitányság még 2024. szeptemberében fogott el több embert, összehangolt akcióban, majd később egy újabb gyanúsítottat is azonosítottak. A rendőrség tájékoztatása szerint az ügyben egy 13 éves lány sérelmére elkövetett bűncselekmények miatt folyt eljárás emberkereskedelem és szexuális erőszak gyanújával. A nyomozók a későbbi vizsgálat során több hasonló jellegű bűncselekményt is feltártak. A szükséges eljárási cselekményeket elvégezték, az iratokat pedig a napokban megküldték az ügyészségnek, amely dönthet a vádemelésről. Feloldották az útzára Debrecenben a Budai Nagy Antal utca Vámospécsi út felüli végén. Ezzel az utolsó szakaszba érte a nagyforgalmi csomópont kapacitás növelő átalakítása. A Budai Nagy Antal utca egy része július közepe óta volt lezárva az új kopogó réteg terítése és az útburkolati jelek felfestése miatt. A munkák során a jelzőlámpákat is karban tartották, a tervek szerint pedig ismét ezek irányítják a forgalmat a csomópontban. A beruházás részeként minden irányból jobbra kanyarodó sávot alakítottak ki, amihez a pályás szerkezetet is újjá kellett építeni. A fejlesztés várhatóan gyorsabb és biztonságosabb közlekedést tesz lehetővé. Porszennyezés miatt érkeztek lakossági panaszok Debrecenben, a Vértesi út környékéről. A környéken élők buszmegállói szerint finom, cementporhoz hasonló lerakódást tapasztalnak több ingatlannál, például kerti bútorokon és kültéri felületeken. Többen attól tartanak, hogy a port rendszeresen belélegzik, ezért a Civil Fórum Debrecen Egyesület a Vármegyei Kormányhivatal környezetvédelmi főosztályához fordult. A szervezet tájékoztatást kért arról, milyen hivatalos eljárás indítható az ügyben és milyen vizsgálatokkal lehet megállapítani a szennyezés eredetét. A Civil Fórum közölte, a hatóság válaszát nyilvánosságra hozzák, a lakossági jelzéseket pedig továbbra is gyűjtik.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Meg kezdődött a pallagfés szezon. A következő napokban fokozatosan emelkedni fog, helyenként már elérheti a magas szintet is. A maximumok a következő napokban 23-29 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, go! Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en.

0: most! Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: További szép reggelt kívánunk mindenkinek, 8 óra 14 perc van. Hogyha lenne útinformációtok, arra vevők vagyunk, 0623 16 3000. Írja nekünk Laci, hogy Tisza István körút 60 utca kereszteződésében, tehát Debrecen Tisza István körút 60 utca kereszteződésében 30-as sebességkorlátozás, ott már a munkálatok zajlanak, ki vannak táblázva. Illetve a Csapó utcán, szintén Debrecenben a gyalog átkelőhely előtt elromlott trolibusz miatt torlódás alakult ki. Bármilyen egyéb infótok van, az jöhet. Laci, neked van?
2: Nyíregyházán lesz majd, igen, a Tiszavasmári úton egészen a nyugati elkerülő körforgalmáig útlezárás a következő hetekben, illetve időszakban, mert hogy ott azt hiszem ilyen csatorna építési munkálatok zajlanak majd, úgyhogy ott kerülni érdemes, akik az autópályát szeretnék megközelíteni, vagy a Tokaji út felől menjenek fel majd a nyugati elkerülőre, és ott menjenek tovább, vagy pedig ott, hát meg nem mondom melyik, talán Salamonbokor környékén, de lehet, hogy odáig el se tudnak jutni, szóval mindenképp a Simai út környékén esetleg ott tudnak majd felhajtani, illetve lehajtani, tehát ott a Tiszavasvári úton ott várható, hogy útlezárás lesz a következő napokban.
1: Kitartást ahhoz is, na meg ahhoz is, hogyha valaki lakás vagy ház felújításra adja a fejét, mert azt szokták mondani, hogy ne aggódj azon a 3 hétnyi házfelújításon, mert az lesz életed legszebb 6 hónapja, ami 2 évig tart.
2: Igen, hát attól függ, milyen mestereket kapsz, van-e alapanyag, néhányszor. Azért az elmúlt években beleszaladtunk már egy-két ilyenbe. Egyszer volt mi volt az OSB lap hiány, azt hiszem, akkor valami ilyesmi volt, aztán volt
1: Nem azt nézték a csajok, hogy van-e kabriód, hanem van-e OSB lapot.
2: Igen, akkor volt nikecel hiány, amikor a szigetelő anyagok, tehát hogy...
1: Igen, a faára is brutálisan
2: a felment. A faára is, igen, akkor mindenki fára vadászott. Volt időszak, amikor csempét nem nagyon lehetett kapni, vagy beltéri ajtó, mindig arra kell a legtöbbet várni.
1: Várjál, mert aki meg még ugye ilyen kuriózum és unikorn is a szakmában, a bádogos, tehát az még egy olyan kialó szakma,
2: hát az
1: hogy...
2: katasztrófa. Te azt képzeld el, de mikor mi építkeztünk, akkor nem volt égen földön egy bádogos, akit találtunk volna. Már nagyon sokat vártunk rá, és azt mondta az építésvezető, hogy ugye, nagyon jó bádogos szakembert hozok most, de valami hihetetlen rossz a stílusa. De inkább ne legyél ott, mert akkor végig azt fogod hallgatni, és egyébként egy óra után azt mondod, hogy tudja, mit maga menjen innen, de nem tudok már több bátogost. És azt mondta, hogy egyébként meg jó szakember, szépen dolgozik.
1: Nem az Ózban volt a bátog ember?
2: Nem tudom, tényleg szépen dolgozott, jól megcsinálta. Én meg betartottam, és reggel ott hagytam, és este mentem inkább csak vissza. Úgyhogy tényleg így van, tehát például bádogost, és nem is értem, hogy egy hiány szakma, de valamiért az a fiatalok körében nem népszerű.
1: Igen, általában az ácsok szokták átvenni ezt, vagy tovább képzik magukat, és akkor ezt csinálják. Nem biztos, hogy olyan nagy sikerrel. Na, hogy miért hoztam szóba a felújítást? Belgiumban járunk, és biztos sokan értesültek már a hírről, aki nem, akkor annak érdekes lehet, meg egy kicsit gondolatébresztő is, hogy éppen egy ház felújítását végezték, egy szociális szervezetnek az épületéről van szó, és itt az építőipari munkások a falak bontása közben találtak némi aranyat. Nem túl sokat, hanem így visszaosztva az értékét nézve kb. 80 kg-ot satszoltam meg, ugyanis 3,3 milliárd forint.
2: Azt a betyár!
1: Tehát azért az már ugye egy ilyen tetemes.
2: Ilyenkor ez volt falazva?
1: Igen, benne volt a falban. Azt hiszem, hogy a padlóban, már most meg nem mondom hirtelen, hogy itt hol mit olvastam, de a felújítás során, amikor itt nagyon szétvertek dolgokat, akkor találták. Na most itt ilyenkor jön a kérdés, hogy de kihez tartozik, ki ez, ugye?
2: Hát aki megvette a házat.
1: Hát de elvileg egyébként nem, mert először is az ügyészség célja, hogy kiderítse azt, hogy hogyan került oda, legálisan szerezték-e be. Végeredményben amúgy nem jársz rossz helyen, mert hogyha kiderül, hogy legális, akkor ez a szociális szféra, vagy cég, vagy szervezet, aki ezt birtokba vette, végül is az övé lesz.
2: Majd nyilván.
1: Hajléktalanokat segítő szociális szervezetről van szó.
2: Nyilván nálatok meg nálunk nincs erre esély, hogy találjunk valamit a falban, mert
1: hát én azért szétverném.
2: Minden megmozgatunk. De képzeld, amikor gyerek voltam, a szomszédunkban volt egy vályokház, egy ilyen régi parasztház, és azt, amikor elkezdték felújítani, mi még gyerekek voltunk, akkor jött a markolós, szépen így bedöntötte a falat, és egy befőttes üvegben volt egy rakás pénz. Ezek a régi pengők, tehát ez a 1 millió, meg 1 millió mélpengő, meg 10 millió pengő, meg stb. Mert az akkori néni, aki ott lakott, ő úgy gondolta, hogy hát akkor volt a világrekorddel infláció Magyarországon, hogy egy év alatt gyakorlatilag azért a pengőért egy tehenet kaptál, egy évvel később meg egy doboz gyufát. Tehát, hogy semmit. De ő abban bízott, hogy neki volt egy csomó megtakarított pengője. Hát gondolj bele, hogy ez milyen bosszant, amikor ott van a pénzed összerakva, és nem vettél belőle semmit, és közben meg elértéktelenedik. Szóval ő ezt befalaszta, mikor jött a forint, mert azt gondolta, hogy ez még egyszer sokat fog érni, vissza fog térni a pengő, és majd akkor milyen jó lesz, hogy kiveszi a falból.
1: Ugyanígy vannak az euróval, meg a dollárral az emberek.
2: Igen, igen.
1: Vagy a forinttal, remélek.
2: Azt mi megkaptuk az ajándékba a Markolóstól, mert tök aranyos volt, és azt mondta a gyerekek, hát ez nem ér semmit, játékpénznek ott lesz. Hát mi meg úgy örültünk, mintha a kalózok aranyát találták volna, meg tudod, így mentünk, és akkor kincset találtunk, és akkor elkezdtük szétosztogatni, de rájöttünk, hogy sokkal jobban néz ki ugye a befőttes üvegbe ugye egybe, és akkor így játszottunk vele, tehát ilyen tényleg jó érzés volt, hogy az volt a kincs, a foci bajnokság győztese azt kapta, nem serleget, meg kupát, kapott 10 milliót, tehát így rögtön, tudod, így kihasztottuk.
1: Igen, csak hogy érzékeltessük, hogy mennyire értéktelen volt a befőttes üvegben lévő pénz. Lacék, mikor megkapták, örültek, rohantak, felemelték a magasba, majd kiborították, és a befőttes üveg volt az, ami értéket képviselt.
2: Azt visszakérte a Markolós.
1: Végre tehetünk bele cserebogarat.
2: Igen, igen, de egyébként tényleg így volt. Itt meg 80 kiló. Azért gondolj bele, hogy nem lehet, hogy csak a stabilitás miatt rakták be azt a 80. Hát régen úgy volt, hogy bevasaljuk a betont, meg megcsináljuk, tehát főnök úr, van valami, hát nincsen már.
1: Elfogyott
2: csak
1: a vas.
2: Már csak aranyunk van. Tudod, valami arab sejknek lehetett a tulajdon. Nincs, az arany nem olyan kemény, jobb lenne az acél, de na jó, van egy fene, akkor aranyat rakunk be.
1: Hát valószínűleg valaki oda rejtette el. Itt azért például bennem felmerült az a kérdés, hogy vajon a munkások nem tettek el abból az aranyból? Nem lehet, hogy...
2: Csak egy kis darabot letörni.
1: Hogy 100 kiló volt. Nem tudjuk, hogy mekkora, mert pénzek is voltak itt, meg rudak, meg rögök, meg minden
2: Flexel,
1: volt itt.
2: Flexel, tudod, neki esnek azonnal.
1: Na srácok, hogy haladtok a munkával? Mindjárt kész vagyunk. Ne gyere be, meglepetés lesz.
2: A környéken a bizományos, az, na, még csak 10 óra van, de már a harmadik jön egy flexer darab aranyjal. Mérhetem megint.
1: Igen, igen, és gyanús az volt, hogy másnap senki nem ment dolgozni. Tehát, hogy nyilván azért azt gondolom, hogy ilyenkor szerintem tesznek el belőle, mert itt azért volt olyan kommentelő, aki kérdezte, hogy de minek kellett ezt az egészet bejelenteni? Hát mondjuk talán amiatt is, mert ez már annyira félelmetesen nagy összeg, hogy ugye itt nem biztos, hogy azért nyugodt lenne az ember álma, miközben hazavisz magával akár csak fejenként is 10-20 kiló aranyat, mert ugye nem tudod, hogy kié, nem tudod, hogy ki fogja keresni, és nem akarod azt, hogy éjszaka rádroncsanak, vagy rágyújtsák a házat.
2: Igen.
1: Hát nekem például ilyen gondolataim lennének, úgyhogy én csak 1 kilót tennék el.
2: Igen, hát melyikbe a ponyvaregényben van, azt hiszem, ott is elvitek valami készpénzt, meg ilyesmit, és akkor utána rögtön felkeresik őket. Valahogy ezeket mindig megtalálják.
1: Nem meg a filmekben azt szokták mutatni, hogy ha drogot találnak, azt tényleg vissza kell adni, mert ezt valaki nagyon keresi.
2: Így van. Most az a kérdés, hogy ez mikor tűnhetett? Ezek ékszerek voltak, vagy ilyen aranytömbök? Erre nincs...
1: Aranytömbök, rudak, rögök, érmék, tehát, hogy itt valami nagy felhalmozás történhetett. Uh-huh. És hát nyilván ennek az idő jót tett, nem mindennek tesz jót az idő, az aranynak kifejezetten jót tett, mert ugye
2: hát az elmúlt
1: évtizedekben is folyamatosan, meg sokszorozódott, 3-4 szereződik, 10 szereződik is az arany, tehát ez egy nagyon jó befektetés, és ugye régen volt a nagy öreg megmondta, hogy ha befektetés, akkor arany, ingatlan és értékpapír, egyébként ez azt gondolom továbbra is helytálló, az, hogy valaki pénzben tartja megtakarítását, nehogy úgy járjon, mint az öreg néni, aki befalaszta a pengét.

0: mész máshova, Torinóban szintén ott van az egyik legnagyobb egyiptomi múzeum. Tehát azért ezek a nagy országok így összeleimoltak mindent, miközben azért azt mondjuk, hogy itt a nácik is elvitték a sok ékszert, festményt, stb. És derülnek ki egyébként dolgok, hogy mit hova rejtettek. Volt már ilyen alagút, meg már találtak meg Dél-Amerikában kincseket, szóval nem kizárt, hogy mondjuk ez is akkor kerülhetett akár oda.
1: Igen, például engem nagyon csábít Dél-Amerika, ott is egyes részei, ahol például Pablo Escobar járt, mert ott egy markológéppel.
0: Figyelj, sokkal egyszerűbb, ha Chilébe mész. Egy szép hosszú partszakasz, mellette ott vannak a hegyek, hihetetlen egyébként, múltkor néztem egy dokumentumfilmet erről is, és nem akarok elkalandozni, de hogy Chilénben időjárás jelentőnek lenni, az azért úgy emberes. Tehát aki a déli részen lakik, a Hornfok környékén, hát ott baromi hideg van, már közel az Antarktisz, aki középen van, az úgy nagyjából ilyen normális klíma, aki meg fenn az Egyenlítő környékén, az majd megsül, aki a hegyen lakik, annak meg semmi, tehát ott oxigén alig van, mert olyan magas hegyek vannak, szóval ott azért, hogy elmagyarázni, itt 11 fok lesz, ott meg 42. Tehát egy országon belül, és végig egy hosszú egyenes partszakasz gyakorlatilag. Ez nem is tudsz hova menni, mert ott van a hegy, azon meg nem mész át. Szóval, hogyha Dél-Amerikában mész,
1: akkor Chilét látogasson.
0: Ne Chilét válasz. Szerint viszont azt is megtudtam, hogy például ott középen azért olyan jó a mikroklíma, meg minden, és azért ilyen jók a chilei borok, mert folyamatosan lehet ugye többször is akár szüretelni, meg nagyon jók az adottságok. De aranyat azt nem tudom, hogy ott találtak-e. Állítólag annak idején ugye inkább Argentína volt a célpont a náci vezetők részéről, és ők azért oda vittek jócskán aranyat, meg mindenféle kincseket, úgyhogy ha ilyet akarsz találni, inkább Argentinát javaslom.
1: Na, Escobart azért hoztam fel, mert ugye ők is ásták el fel a pénzeket, mert ugye nem tudtak vele mit kezdeni, és ha már ásás, egy fickó meg Franciaországban járt úgy tavaly, hogy medencét ásott, és aranyrudokat, meg aranyérméket talált Franciaországban. Szóval érdemes szétverni a házat, csak azt akartam
0: mondani. Milyen messze volt a belga településtől?
1: Karnyújtástéra.
0: Mert akkor ott azért érdemes lenne ásogatni.
1: Igen.
0: Meg házakat bontani.
1: Figyelj, falakban is van arany, a földetben is van. Ugye egy nagyon érdekes kérdés az, hogy hogyan működnek a dolgok, mert itt Magyarországon én úgy tudom, hogyha valami értéket találsz, az az állami, de hogyha olyan dolgot találsz, ami környezetszennyező, az a tiéd. Tehát azt akkor neked kell rendbe rakni, de hogyha a érték, az az állami. Nem tudom, ez változott el idők során.
0: Hát nyilván, hogyha találsz ilyen régiséget, meg ilyesmit, az be kell jelentened. Tehát most a Duna vízállása kapcsán rengeteg
1: pisztolyok kerültek elő.
0: Pisztoly, motor, hát komplett motorkerékpár, ami így a szívem szakadt meg, hogy az ott rozsdásodott, és mondták, hogy nem rozsdásodott, igazából jó helyen volt, és nem is akarják felújítani például azt a motort, mert azt mondták, ennek így van meg az eszmei értéke.
1: Nem, hát a vízben nem rozsdásodik, kerül. Mert nyilván ott nem tud oxidálódni.
0: Igen, de római dolgoktól kezdve épületnek a maradványait találták, hát mindenfélét, tehát tényleg, amit el tudsz képzelni. Hát ha valamire jó ez az asszályos időszak, akkor ez az egy, hogy ezeket ki lehet így szedegetni.
1: Hát vízbe. Én azért nem szívesen néznék a Duna mélyére sem, nem. Hogy az miket rejt, de hogyha nektek van hozzá ingerenciátok, akkor nézzétek meg.
0: Mi Attilának a sírját nem találták meg a Tiszában.
1: De minden más.
0: Sokan azt mondják, a legenda szerint, hogy ott lett eltemetve, de hát az is azért egy, csak szólok, ilyen több koporsó volt, és abban is van színes fém bőven. Úgyhogy lehet menni.
1: Na.
0: Mondjuk egy koporsót kihúzni egy ilyen mágnes horgászat közben, azért az úgy.
1: Pont most kezdtem el követni a mágnes horgászok oldalát, mert tele van érdekességgel.
0: Gondoltam, hogy rákattansz azonnal.
1: Igen. Na hát ez kell hozzá.
0: Pontja, nem sikerült fognod, de biciklit már igen.
1: Igen, meg egy tankhajó is kijött vele. 8:27 van, innen folytatjuk, nem sokára sportolunk.

0: Ez a Keltető Sport.
1: Sunshine FM.
2: Szép reggelt, jó sportolást. Történt mostanában valami a sportvilágában?
3: Á, de hogy nem. Egyébként volt egy atlétikai Európa-bajnokság, egy úszó EB, közben zajlik a labdarúgó NB1, ma megkezdődik a futszálbajnokság.
2: Jó, azt hittem volt valami, hát nem tudtam, hogy semmi.
3: Semmi az égvilágon nem történt egyébként. Hát ha már ezeket említettük, akkor kezdjük gyorsan a labdarúgó NB1-jel. Tegnap egy-egyet játszott a Debrecen az Etóval, és döntetlen lett a vége. A Lokinak több helyzete volt a második félidőben is, megnyerte volna ezt a mérkőzést, és aminek komoly visszhangja volt, az a Nyíregyháza Kisvárda mérkőzés, a megyei rangadó, a szabolcsi rangadó. Ott 2-1-re a Nyíregyháza nyert, az utolsó pillanatban szerzett győztes góladot, meg a Nyíregyházának volt több helyzete, és vezetett is. Viszont ez a mérkőzés, ez nem erről maradt emlékezetes, hanem Tarcsi Róbert sérüléséről. Ugye ennek már volt egy előzménye, mert volt egy Lokiszpari keleti derbi, ahol szintén volt egy könyöklés, amit a játékvezető nem fújt le, nem történt meg a kiállítás, és ennek komoly utó élete lett. Itt megint volt egy könyöklés, és most már ez így sajnálatos, megint egy nyíregyházi játékos szenvedett sérülést, illetve hát itt most konkrétan sérülést is szenvedett, nem is kicsit, úgyhogy átszállították.
2: Hol érte őt egyébként az könyöklés?
3: Kérlek szépen, az ascsontja tört el egy felugrás után, hogy könyökkel eltalálta a kisvárdai játékos, és a szemgödör résznél el is tört a csont. Nem akarok senkit így korán reggel ilyen horror információkkal bombázni, meg igazából Finna Péter, aki nyilatkozott ebben az ügyben, mint orvos, ő ennek a szakértője, de ott a szem üregnél lévő zsírszövet is megsérült, ezért aztán a szemgolyó elmozdult, és hogy lejjebb csúszott, ezért kettős látása van most jelen pillanatban a játékosnak. Azt mondta egyébként a szakértő, a szakember, hogy ez ilyen tipikus kocsmai sérülés szokott lenni, nyilván, amikor behúznak valakinek. Meg is kell operálni, egy ilyen fémhálót építenek be Tarcsi Róbert szeménél. Én beszéltem vele tegnap, mondta, hogy hát az első időszakban nem ismert belenézni a tükörbe, hogy milyen látvány fogadja, illetve magán a mérkőzésen egy hatalmas ütést érzett, és tudta rögtön, hogy baj van, azt nézte, hogy egyáltalán megvan-e a szeme. Hál' Istennek megvan, megműtik, de hát hosszú kihagyás várhat rá, és ez a sajnálatos sérülés azért ez rányomta a bélyegét egy picit a mérkőzésre. Azt már akkor jegyzem meg, hogy a helyére beálló Batum szerezte egyébként az egyik gólt, tehát nem volt ilyen szempontból rossz csere, de a nyíregyházi játékosok Tarcsi Róbertnek, aki először volt kezdő az NB1-es csapatban, úgyhogy tényleg úgy érezte magát, mintha a mennyben lenne, hogy ez volt a régi álma, hogy játszhasson. Nos, hát 30 percig tarthatott neki ez a játék, szóval a társak bevitték a mezét, és a közös csapat fotóra és üzentek neki, szinte egész nap csörgött a telefonja, és megállás nélkül hívták.
2: Lesz ennek valamiféle következménye a játékos számára, aki ezt a tettet végrehajtotta?
3: Azt nem tudjuk, hogy
2: szabálymódosítás.
3: Az egy érdekesebb történet, hogy ez sem vizsgálta avval, ugyanúgy, mint egy héttel ezelőtt. És hát nyilván a nyíregyházi szurkolók meg ezen háborognak, hogy akkor az általunk nagyon kedvelt idézőjelben, nagyon kedvelt VAR, mi a bánatnak van, hogyha ezeket nem nézik vissza. Mert az, hogy a játékvezető futás közben, láttuk egyébként a világbajnokságon, és megmondom őszintén, hogy az a testkamera erre jó volt a játékvezetőknek, hogy mennyi mindenre kellene egyszerre figyelnie, hogy nyilván van olyan szituáció, hogy nem látja, vagy hát találnak neki, vagy
2: hát
3: takarásban
2: olyan
3: van.
2: Gyorsan, olyan sok inger
3: éri. Ma már, amikor van 11-2-3, nem is tudom hány kamera egy mérkőzésen, és minden egyes hétvégi fordulóra jutnak ilyen vitatott szituációk, hogy miért nem lehet ezt alaposabban. Ha már úgyis megállítják a játékot, kiírják, hogy VAR-vizsgálat, miért kell pikpak ilyen villám gyorsan ezt levezényelni, és hát, hogyha visszanéznék, akkor itt is látható lett volna.
2: Már tényleg nem is történt se szabálytalanság.
3: Sárga lapot kapott a kisvárdai játékos, de nem, ott itt megint elmaradt egy kiállítás, ugyanúgy, mint egy héttel korábban elmaradt egy kiállítás. Ott a Batik esetét egyébként utólag vizsgálja majd az MLS, és elképzelhető, hogy ott lesz büntetés, de túl sok most a hiba a játékvezetők részéről, úgyhogy sokan vannak egyébként, és tényleg folyamatosan ezt halljuk, hogy most már kamerarendszer meg minden segíti a munkájukat. hogy ez
2: hát ez akkor minek van, meg. Ugye?
3: Igen. Tehát, hogy ez egy, az embert egy kicsit felbosszantja.
2: Fú, jobbulást kívánunk neki, mielőbbi gyógyulást.
3: Így van. Ma meg elkezdődik a futsal bajnokság, és hát reméljük, illetve van néhány mérkőzés, amit már meg is rendeztek, a Nyírbátor például már nyert is, de a többi, a régiónk többi csapata ma játszik majd először, hát átalakult kerettel, az A-Studio futsal Nyíregyháza és a Deac is, a Berettyói falu is jönnek, mennek most a játékosok, a Nyíregyháza az utolsó pillanatban alakult ki gyakorlatilag a keret, most ha jól emlékszem, talán edzőmérkőzés sem nagyon tudtak játszani, és az MFA érkezik majd például Nyíregyházára, úgyhogy megjósolhatatlan jelen pillanatban, hogy mi lesz majd a bajnokság vége. Jelen állás szerint így azért több válogatott játékos és légiós is távozott a stúdiótól, nem valószínű, hogy bajnoki éremért tud küzdeni ez a csapat, bár bármi lehet. Vannak visszatérők is, például Maneka és Gregory személyében azért két jó brazil légiós maradt, de átalakult a csapatvezetés is, úgyhogy sok a kérdőjel jelen pillanatban, ma elkezdődik a bajnokság, és hát lemegy majd 3-4-5 forduló, Lovas Norbert maradt a vezetőedző, Nyíregyházán a Deacnál én úgy látom, hogy ott erősödött a keret, szóval lehet, hogy egy kicsit borul majd a bajnokság a tavalyi szezonhoz képest. A Berettyóújfalu kerete viszont nem tűnik túl acélosnak, úgyhogy szerintem ők is inkább az alsóházban küzdhetnek majd. Atlétika, itt viszont nagyszerűen szerepeltek a magyar atléták az Európa bajnokságon. Csak hogy a régiónkból azért említsünk néhány sportoló, 16. lett Helebrand Máté gyaloglásban. Hát ott a másik magyar srác ott haladt a második helyet. Ilyet én még nem láttam életemben, hogy 42 kilométer a táv. Tudni kell, hogy gyaloglásnál azért figyelik azt, hogy szabályos-e a közlekedés,
2: hogy nem mozdulat,
3: hogy nem repülsz-e, nincs-e repülőfázis, mert az már futásnak minősül. Nyilván a másik magyar srác kapott már két figyelmeztetést, és a harmadik most már azt mondja maga után, hogy 4 percre ki kell állnod, és gyakorlatilag ez a büntetés. Hát mikor hozták meg a harmadik büntetést? A 41. kilométer után. Tehát gyakorlatilag, amikor 1 kilométer volt hátra, és a második helyen haladt, és volt 2 perc előnye kvázi a negyedik helyezethez képest, tehát ha ilyen hangzik, ha besétál, akkor is dobogós. Na most ekkor büntették meg, szegény majdnem elsírta magát, én nagyon sajnáltam, mert ez tényleg bosszantó, és ez biztos ellen... vagyok benne, hogy egy nagy múltú, mondjuk egy olasz, vagy egy spanyol versenyzővel szemben ezt nem tették volna meg.
2: Igen, ez a baj egyébként, hogyha megint ez az érezhető, hogy részrehajlóak, akkor az megint egy felháborodást kelt. Itt inkább nekem az a kérdésem, hogy jó, de azt tudják bizonyítani akkor? Tehát, hogyha engem megbüntetnek közben, akkor azt meg tudják mutatni, hogy...
3: Biztos, hogy meg tudják nézni videón, de erre meg azt mondom, hogy nincs olyan gyalogló szinte, akinek ne lenne repülőfázisa. Most, ha kinagyítod a képet és kifotózod, akkor bármikor találhatsz benne olyat 42 kilométeren keresztül, amikor egy másikkal csatázol és gyorsabban mész, nem nagyon tudsz biztos, hogy találsz benne olyan szakaszt, csak hát az a bosszantó, hogy ezt az utolsó kilométernél találták meg.
2: Nyilván... És úgy érzed, hogy részrehajlás történt?
3: Én úgy érzem, hogy nem kellően jó a sportdiplomáciánk ilyen szempontból. Tehát, hogy egy nagyobb országgal szemben ezt nem biztos, hogy megtették volna.
2: Tehát akkor azt is feltételezhetjük, hogy ha úgy döntenek, hogy nem döntenek sehogy, és hagyják, hogy második helyen befusson a magyar játékos, vagy versenyző, akkor
3: gyalogoljon,
2: igen, akkor sem lett volna semmi. Mert ugye senki nem kérte volna számon rajtuk.
3: Senki
2: nem látja.
3: Így viszont elvettek tőle egy jó eredmény, 5.-6. lett végül, de hát nyilván így egy érmet szerezhetett volna. Emlékszem, hogy Helebrand Mátét ugyanezért zárták ki annak idén szintén egy Európa-bajnokságon, jól emlékszem, és azt mondta, hogy ő technikai hiba miatt még soha nem zárták ki, pedig azért 20 éve már a pályán van. Nyilván nem most kezdte el ezt a gyalogló technikát begyakorolni. Ennek ellenére azért voltak tényleg nagyszerű teljesítmények, a 4x100-as női váltót emeljük ki, például Kozák Luca teljesítményét, hogyha már a régiónkról beszéltünk, ott volt a 4x100-as váltóban, Takács Boglárkával és két fiatallal együtt, hát fantasztikus országos csúcsot repesztettek már az elődöntőben is, az már egy csoda volt, hogy bejutottak a döntőbe, és a döntőben is aztán nagyszerűen teljesítettek, úgyhogy nem is tudom hány percig ott várakoztak, már akkor hideg volt Birminghamben, az esti órákban az utolsó számok egyike volt, és hát lehetett látni rajtuk, hogy ott az 100 semmiben, ahogy állnak az atléta lányok, nem baj, csak nyilván nincs túl melegük. És hát hiába mondja az ember, hogy persze majd fut, aztán utána bemelegszik, hát csak addig lemerevszel, és hát az izomzat nem olyan, nem is születtek olyan nagy időeredmények már a döntőben, de tényleg fantasztikus.
2: Kellene rájuk egy olyan paplan, mint annak idején láttam a Forma 1-en, amikor még a gumikat melegítették.
3: És képzeld el, hogy van ilyen, a magasugrók például szó szerint volt, aki a földre lefeküdt, és egy ilyen hálózsákba beburkolózott, és addig szundikált, míg a többiek ugranak, mert tudta, hogy hogy ő majd valamikor beszáll 1,80 magasságában, a többiek meg még 1,60-nál járnak. Ó, hát ez még egy fél óráig, óráig eltart, ez hát, addig szundítok.
2: Ugyanezt láttam én is az érettségén, amikor sorban álltunk, hogy mehetünk szóbelizni.
3: Így van. Nagyszerűen szerepeltek az úszók is, Milák Kristóf, Kós Hubert, őket is emeljük ki, hiszen tényleg ragyogó időket úsztak. Hát itt a hétvége csúcsnyilatkozata az Milák Kristófé volt, aki megjegyezte, hogy nagyon közel volt a világcsúcs részidőz, és azt mondta az interjúban, hogy mi lett volna, ha még edzek is. Tehát, hogy és az a szép benne, hogy ugye Milák Kristófról mi is sokat beszéltünk, hogy volt időszak, amikor eltűnt, nem edzett, a szövetség már azt mondta, megvonják a támogatást, és a többi, hogy most szemmel láthatóan újra élvezi az úszást, hogy megint örömmel megy a
2: versenyre. Mert olyan ritkán úszik.
3: Mosolyog, de hát gondolj bele, egy igazi őstehetség, tehát azt nem hiszem, hogy nem edzett, mert azért nyilván úgy nem lehet kiállni, de tényleg fantasztikus volt a teljesítmény. És hát a hétvégéhez kapcsolódik még, hogy Cristiano Ronaldo úgy tűnik, hogy a szezon végén befejezi pályafutását, 41 éves a játékos, és most már azt mondta, hogy szögre akasztja majd a futballcipőt, és valami egészen más szeretne kipróbálni, nagyon sok tervei vannak, mint aki tudod, nyugdíjba vonul, hogy mi mindent szeretne még, azt mondta, nagyon sok dolog, mert a foci eddig kitöltötte az életemet, de most már sok kis aprósággal fogok foglalkozni. Azt vártam, hogy tudod, ilyen füvet nyírok, barkácsolok, mit csinál egy átlag magyar nyugdíjas?
2: Horgászik, hát.
3: Azt mondta, sokkal több padelversenyt fogok nézni, sőt, padelezni fogok sokkal többet. Na, ennyit erről, hogy mivel tölti ki majd az űrt, úgyhogy...
2: Gondoltam egyébként, hogy sportban fogja megtalálni önmagát, mert ő nem az a fajta lesz, aki majd 5 év múlva pocakot eresztve...
3: Abba biztos
2: nem,
3: lehet.
2: Ő nem az.
3: Nem. Annak idején, mikor Michael Jordan, emlékszel, befejezte a kosárlabdát, akkor elment baseballozni. Hozzáteszem, ott már nem volt olyan sikeres. De hát nyilván Ronaldo mentalitását ismerve, ő addig nem áll meg, amíg valami városkörzeti padelbajnokságot meg nem nyer, úgyhogy szurkolunk majd neki ott is.
2: Laci, köszi a sporthíreket!
0: Ez volt a Keltető Sport.
1: A Sunshine FM-en.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Csengetett Milord, az angol humor klasszikusa a Vidor Fesztiválon. Az Orlai Produkciós Iroda előadásában augusztus 23-án a Rózsakert szabadtéri színpadon látható a Csengetett Milord. Jegyek muricszínház.hu.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM. Sunshine FM.
2: Sunshine FM.
1: Van valami egészen különleges Debrecenben.
2: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
2: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM, csak jó zene. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
2: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Szigorúbb szabályok jönnek az akkumulátorgyáraknál. Mesterséges intelligenciával fejlesztenék az oktatást a debreceni egyetemen. Ingyenes programokkal folytatódik a Belváros Szeretem Debrecenben. Földi Betti vagyok, hozzam a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Szigorítanak a kiemelt beruházások szabályain, és keményebben lépnek fel az akkumulátorgyár a környezetkárosító működésével szemben. Az élő környezetért felelős miniszter közlése szerint, ha egy akkumulátorgyár megsérti a környezetvédelmi szabályokat, a jogsértő állapot megszüntetéséig, de legalább 6 hónapig nem kaphat új építési engedélyt. A szigorítás több hazai üzemet, köztük a debreceni akkumulátorgyárat is érintheti. Gajdos László arról is beszélt, hogy felfüggesztik többek kiemelt beruházáshoz kapcsolódó könnyítő szabály alkalmazását, és több fejlesztés kiemelt státuszát felülvizsgálják vagy megszüntetik. Tárkányi Zsolt debreceni képviselő szerint az új szabály erős garancia lehet a környezetvédelmi előírások betartására. A mesterséges intelligencia oktatás és kutatási alkalmazása is kiemelt szerepet kap a debreceni egyetem természettudományi és technológiai karán. A kar vezetését július 1-től Szabó Szilárd professzor vette át. Az új dékán szerint a mesterséges intelligencia segítheti az oktatók felkészülését, és interaktívabbá teheti az órákat, ugyanakkor a hallgatókat fel kell készíteni a technológia kritikus és etikus használatára is. Az új módszerek bevezetését előadásokkal és workshopokkal támogatnák. A tervek között szerepel a duális képzés további fejlesztése, valamint a fiatal kutatók megtartásának ösztönzése is. Az egyetem célja, hogy a technológiai változásokhoz igazodva korszerűbb képzési környezetet alakítson ki. Újabb ingyenes programokkal folytatódik hétvégén a Belváros Szeretem rendezvény sorozat Debrecenben. Szombaton családi programok, kézműves foglalkozások, gyerekkoncert és mazsoret bemutató várja az érdeklődőket a belvárosban. Este szabadtéri DJ programokat tartanak a Piac utcán. Vasárnap tematikus városi séta idézi fel a régi debreceni városok, céhek és mesterségek világát. Mindkét napon ingyenes tárlatvezetést rendeznek, a Kerékpáros Múzeumban egész hétvégén pedig állatportrékat bemutató fotók kiállítás is látható. A szervezők célja, hogy a belváros közösségi térként is élőbbé váljon, és minél többen fedezzék fel a város kulturális értékeit. A nyári szünet után fokozatosan teljes kapacitással tér vissza a Mozdulj Debrecen mozgalom. A 2021 óta működő közösségi egészségmegőrző program 11 iskolában már újra indította beltéri foglalkozásait, szeptembertől pedig összesen 25 beltéri és 5 kültéri helyszínen várják a mozogni vágyókat. A részvétel továbbra is ingyenes. A kezdeményezés célja, hogy minél többen találjanak rendszeres, könnyen elérhető mozgásformát a városban. 9 közúti beruházás szerepel az idei útfelújítási programban Hajdú-Bihar vármegyében. Országosan 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi fő- és mellékút újul meg, csaknem 149 milliárd forintból. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint a munkák jelentős része néhány kilométeres szakaszokat érint, de sok helyen nem egyszerű aszfaltozás történik, hanem a teljes pályaszerkezet megerősítése. Az országos program több mint 100 projektje uniós top plusz forrásból valósul meg. A tárca célja, hogy hosszabb távon több évre előre tervezhető útfelújítási program működjön Magyarországon.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Jó hír a frontérzékenyeknek, hogy marad a frontmentes idő, a gyors délelőtti melegedés hatására azonban vérnyomás problémák jelentkezhetnek. A meleg időben fáradékonyabbak, tompábbak és dekoncentráltabbak lehetünk. A maximumok 23-29 fok között alakulnak majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
4: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
2: Csak jó zene.
1: Sunshine FM.

0: most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: Pontosan 4:10 van, és hát jelenleg még hétfő, de néhány nap múlva meg már hosszú hétvége, úgyhogy tulajdonképpen a main kívül még két napot kell kibírni, vagy a maival együtt hármat nézőpont kérdés, aztán jön egy 4 napos leállás, úgyhogy nagyon sokan készülnek erre. Azt gondolom, a nyár utolsó nagy dobásai következhetnek. Például azért is, mert ugye a 4. évszázados Sunshine FM ünnepli a születésnapját. Nem is olyan sokára, úgyhogy készüljetek erre, és tartsátok rajtunk a szemeteket, fületeket. Közben viszont járjatok nyitott szemmel az utakon is, mert például Debrecenben a Tisza István körút 60 utca kereszteződésében 30 km/h sebességkorlátozásra váltottak, és kikerültek ezek a terelő táblák, vagy halszálkák, ahogy hívják őket. Elindult ott is egy munkálat. Közben a Csapó utcán a gyalogátkelőhely előtt korábban egy elromlott trolibusz miatt alakult ki torlódás, de bármit is tapasztaltok az utakon, vételkörzetünkben, azt jelezzétek, köszi előre is. És hogyha van időtök, és a gyerek, a főnök, a férjetek vagy a feleségetek megengedi, hogy Facebook oldalunkon eltöltsetek egy rövidebb időt, akkor ne hagyjátok ki, vagy ne hagyjátok a kérdést megválaszolatlanul, ugyanis az a kérdés, hogy van olyan tárgyad, amit régóta árulsz, de az ég áldja meg, nem bírsz tőle megszabadulni, nem bírod elpasszolni, nem tudsz új gazdát találni neki. Na hát ez a kérdés, illetve az, hogy ha van esetleg egy fotód róla, akkor azt is beteheted, hát ha majd itt most tudunk neked segíteni egy új gazdára lelni. Cinema City Magyarország páros mozi belépő, ezért szól a kérdés. És hogy miért szólnak a jó zenék? Csak azért, hogy jobb kedvünk legyen. Itt van Szombr újdonsága, ez a Home Record.

End of the World, My Side Huszének állt. Pontosan 3 perccel fél 10 után járunk, ez még mindig a Sunshine FM, ahol csak jó zene szól, és sajnos tovább erősödik a parlagfű pollenszórása az országban. Nyilván aki érzékeny erre, ő nagyon jól tudja, és még talán pontosabban érzi is az előrejelzését ennek, mint maguk a műszerek. Hétvégén például több helyen is magas szintet ért el a koncentráció, úgyhogy az allergiásoknak azt javasolják, hogy a tünetek enyhítésére minél előbb kezdjék meg a gyógyszeres kezelést. Ugye augusztus, szeptember az általában ennek az időszaka, de ezt pontosan tudják, akik erre érzékenyek, és hát azt is érdemes tudni, hogy azért vannak olyan bejelentő rendszerek, felületek, ahol fel lehet tölteni fotókat, leírásokat, akár helyrajzi számmal vagy címmel megadva, és a bejelentő oldalon ugye lehet a hatóságokat értesíteni arról, hogyha valahol nagyobb mértékű parlagfű helyszínről tudtok, vagy olyan területről, ahol ugye írtásra szorul, és gyérítése és vágásra ez a fajta növény. Szóval ezeket a rendszereket például már én is használtam, és képzeljétek el, hogy működik. Tehát valószínűleg ilyenkor vagy értesítik első körben, talán értesítik először a tulajdonos, ha nem tudják előkeríteni a tulajdonosát, akkor pedig megkezdik a hatóságok majd ennek a levágását. Szóval ez egy fontos dolog lehet. Mint ahogy az is fontos, hogy például itt van a nyakunkon a hosszú hétvége, térségünkben nem kell fizetni majd azért, itt úgy néz ki több városban sem a parkolásért, legalábbis itt a közterületi parkolásról van szó, azért ez egy jó hír. Arról nem beszélve, hogy a Sunshine 25 éves lett, az meg még jobb hír, hogy augusztus 20-án a Sóstó Gardenben együtt ünnepelhetünk majd nagyszerű fellépőkkel. Bármilyen információt szeretnétek erről megkapni, például a Sunshine Facebook oldalán ezt megtaláljátok. Ezen oldalt például érdemes is bekövetni, már csak azért is, hogy ne maradjatok le a hasznos infokról, de hogyha a híreket szeretnétek olvasgatni, akkor a sunshine.hu lesz a ti oldalatok, Desdala pedig egy újdonság is.

0: kulináris kalandozások 6 évvel ezelőttről. Harry Styles-tól tudtuk meg, hogy a görögdínje cukortartalma magas. Köszönjük szépen. Talán néha jobb is, hogyha nem értjük, hogy mit énekelnek. 10 perc múlva 10 óra, ez a Sunshine FM, rövidesen majd friss hírek, információk. Előtt azért ott jártunk, hogy van-e olyan eladó tárgyad, amit régóta nem tudsz elpasszolni, és még képeket is fogadtunk, és nagyon sokan elküldték azokat a tárgyakat, amiket padlásról a garázsba, a pincéből, a kertbe, egyik szobából a másikba tesznek át, mert folyamatosan kellene a hely, csak éppen nincs, mert elfoglalja és nincs gazdája. No, és hát rengetegen írtatok ezzel kapcsolatban. Varga Ritát emeltük ki ezúttal a sorból, aki megnyerte a páros Cinema City Magyarország mozi belépőt, úgyhogy Rita, jó mozizást, gratulálok! Na, de hogy mindezek mellett és mindezeken túl, miről szólt még a ma reggel? Mutatom.
1: Ez történt ma reggel a Keltetőben, a Sunshine FM-en.
0: Na, hogy miért hoztam szóba a felújítást? Belgiumban járunk, és biztos sokan értesültek már a hírről, aki nem, akkor annak érdekes lehet, meg egy kicsit gondolatébresztő is, hogy éppen egy ház felújítását végezték, egy szociális szervezetnek az épületéről van szó, és itt az építőipari munkások a falak bontása közben találtak némi aranyat. Nem túl sokat, hanem így visszaosztva az értékét nézve kb. 80 kg-ot satszolta meg, ugyanis 3,3 milliárd forint.
2: Azt a betyár!
0: Tehát azért az már ugye egy ilyen tetemes.
2: Ilyenkor ez volt falazva?
0: Igen, benne volt a falban. Azt hiszem, hogy a padlóban, már most meg nem mondom hirtelen, hogy itt hol mit olvastam, de a felújítás során, mikor itt nagyon szétvertek dolgokat, akkor találták. Na most itt ilyenkor jön a kérdés, hogy de kihez tartozik, ki ez, ugye?
2: Hát aki megvette a házat.
0: Hát de elvileg egyébként nem, mert először is az ügyészség célja, hogy kiderítse azt, hogy hogyan került oda, legálisan szerezték-e be. Végeredményben amúgy nem jársz rossz helyen, mert hogyha kiderül, hogy legális, akkor ez a szociális szféra, vagy cég, vagy szervezet, aki ezt birtokba vette, végül is az övé lesz.
2: Majd nyilván.
0: Hajléktalanokat segítő szociális szervezetről van szó.
2: Nyilván nálatok meg nálunk nincs erre esély, hogy találjunk valamit a falban, mert
0: hát én azért szétverném.
2: Mindent megmozgatunk. De képzeld, amikor gyerek voltam, a szomszédunkban volt egy vályokház, egy ilyen régi parasztház, és azt, amikor elkezdték felújítani, mi még gyerekek voltunk, akkor jött a markolós, szépen így bedöntötte a falat, és egy befőttes üvegben volt egy rakás pénz. Ezek a régi pengők, tehát ez a 1 millió, meg 1 millió mil pengő, meg 10 millió pengő, meg stb. Mert az akkori néni, aki ott lakott, ő úgy gondolta, hogy hát akkor volt a világrekorddel infláció Magyarországon, hogy egy év alatt gyakorlatilag azért a pengőért egy tehenet kaptál, egy évvel később meg egy doboz gyufát. Tehát, hogy semmit. De ő abban bízott, hogy neki volt egy csomó megtakarított pengője. Hát gondolj bele, hogy ez milyen bosszantó, amikor ott van a pénzed összerakva, és nem vettél belőle semmit, és közben meg elértéktelenedik. Szóval ő ezt befalaszta, mikor jött a forint, mert azt gondolta, hogy ez még egyszer sokat fog érni, vissza fog térni a pengő, és majd akkor milyen jó lesz, hogy kiveszi a falból.
0: Ugyanígy vannak az euróval, meg a dollárral az emberek.
2: Igen, igen.
0: Vagy a forinttal, remélek.
2: Azt mi megkaptuk ajándékba a markolóstól, mert tök aranyos volt, és azt mondta a gyerekek, hát ez nem ér semmit, játékpénznek ott lesz. Hát mi meg úgy örültünk, mintha a kalózok aranyát találták volna, meg tudod, így mentünk, és akkor kincset találtunk, és akkor elkezdtük szétosztogatni. De rájöttünk, hogy sokkal jobban néz ki ugye a befőttes üvegbe, ugye egybe. És akkor így játszottunk vele. Tehát ilyen tényleg jó érzés volt, hogy az volt a kincs, a foci bajnokság győztese azt kapta, nem serleget, meg kupát. Kapott 10 milliót. Tehát így rögtön tudod, így kihasztottuk.
0: Igen, csak hogy érzékeltessük, hogy mennyire értéktelen volt a befőttes üvegben lévő pénz. Lacék, mikor megkapták, örültek, rohantak, felemelték a magasba, majd kiborították, és a befőttes üveg volt az, ami értéket képviselt.
2: Azt visszakérte a markoló.
0: Tehetünk bele cserebogarat.
3: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
0: 9 óra 53 perc, ennyi fért bele a mai keltetőbe, de lesz még majd néhány keltető a héten, meg hát sokkal több úgy néz ki a szabadnap, mint a munkanap, úgyhogy tartsatok ki a következő napokban is. Csütörtöktől vasárnapig pedig egy hosszú hétvégét élvezhetünk. Csütörtökön augusztus 20-án, ráadásul még a Sunshine 25. születésnapját is, úgyhogy az ünneplésről ne maradjatok le. Információkat pedig a Sunshine Facebook oldalán találtok. Nem sokára pedig friss híreket és információkat, 10 után pedig majd Váci Zolit is. Köszi, hogy velünk voltatok és velünk múlattátok az időt. Itt volt Dankó Laci és búcsúzik Olasz Gabi. Szép napot, ciao.
1: A fiúk most gyors töltőre pattannak, hogy holnap reggel ismét együtt ébredjünk a térség első számú reggeli műsorával, a Keltetővel.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
4: Fölszáradt a páva.
5: Augusztus 26-án a Vidor Fesztivál Rózsakert szabadtéri színpadán látható a Fölszáradt a páva. Egy este, ahol a színház és zene különleges találkozása várja a közönséget. Jegyek moritzszínház.hu.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen.
1: Sunshine FM.
2: Sunshine FM. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszöst szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
2: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM

0: változatos kedvencek. És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Változik a hulladékudvarok nyitvatartása az ünnepen. Levélben fordult az egészségügyi felelős miniszterhez Márti Szalka polgármestere. Közeleg a debreceni virágkarnevál hete, amely idén is több napon át kínál belvárosi és nagyerdei kísérő programokat. Földi Betti vagyok, már is hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: A hulladék szállítás augusztus 20-án és 21-én is a megszokott járatrend szerint történik Nyíregyházán és a térségben, tájékoztatott az EAC Non-Profit Kft. Az ünnepidőszak miatt ugyanakkor több hulladékkezelési létesítmény és ügyfélszolgálat nyitva tartása változik. A nyíregyházi Kisvárdai és Nagyecsedi regionális hulladékkezelő központok, valamint az EAC ügyfélszolgálatai augusztus 20-án és 21-én zárva tartanak. A nyíregyházi hulladékudvarok a Korányi Frigyes utcán és a Kerék utcán, valamint a Máté-Szalkai hulladékudvar augusztus 20-án nem nyitnak ki. Augusztus 21-én viszont már a megszokott rend szerint fogadják a lakosságot. Levélben fordult az egészségügyi felelős miniszterhez Márti Szalka polgármestere a helyi szűrészeti ellátás újraindítása érdekében. Hanusi Péter szerint az önkormányzat saját eszközeivel is kész támogatni a működés feltételeinek megteremtését, de a szükséges szakorvosi létszám biztosítása már túlmutat a város lehetőségein. Márti Szalka idén 10 millió, jövőre pedig 20 millió forinttal járulna hozzá az újraindításhoz. Emellett szolgálati lakással, ösztöndíjjal és letelepedési támogatással is segítenék a szakemberek érkezését. A legnagyobb akadály továbbra is az orvoshiány. A polgármester olyan hosszú távú megoldást kér, amely nem veszélyezteti a nyíregyházi ellátás biztonságát sem. Közeleg a debreceni virágkarnevál hete, amely idén is több napon át kínál belvárosi és nagyerdei kísérő programokat. Az idei rendezvény üzenete az értékek, a tudás, a hagyományok és az összefogás továbbadására épül. A karneváli hét alatt a Kossuth téren, a Dózsa Nádor téren, a Baltazár Dezső téren, a régi városháza udvarán és a Kölcsei központban is lesznek események. Szigorítanak a kiemelt beruházások szabályain és keményebben lépnének fel az akkumulátorgyára környezetkárosító működésével szemben. A kormányzati tájékoztatás szerint, ha az akkumulátorgyár megsérti a környezetvédelmi szabályokat, a jogsértő állapot megszüntetéséig, de legalább 6 hónapig nem kapható építési engedélyt. A szigorítás több nagy hazai üzemet, köztük a debreceni akkumulátorgyárat is érintheti. Gajdos László szerint más kiemelt beruházásoknál is változás jön, felülvizsgálnak több fejlesztést és több projekt kiemelt státuszát is megszüntetik. Hamarosan elkészülhetnek az elektromos rollerek használatára vonatkozó új szabályok. Vitézi Dávid közlekedési miniszter szerint az állampolgárok még tehetnek javaslatokat az online felületen, de a kormány már előre dolgozik a szabályozáson. A miniszter azt kérte a közúti közlekedésért felelős államtitkártól, hogy a szeptember elejé határidőig készüljenek el a jogszabálytervezetek. A cél az, hogy rendezettebb és biztonságosabb keretek között lehessen használni az e-rollereket. Vitézi Dávid arról is beszélt, hogy a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben szerepelnek olyan aluljáró és felüljáró fejlesztések is, amelyek az agglomeráció közlekedési terhelését csökkentenék.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Egy picit enyhül az idő, ugyanakkor a többfelé szeles időben fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, ne tartózkodjunk húzamosabb ideig a tűző napon. Kedden a maximumok 23-29 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Ezután 4 perccel üdv mindenkinek. Hát megérkezett a hétfő, kezdődik egy újabb hét új feladatokkal és rengeteg jó zenével, akár dolgoztok, vagy ha úton vagytok. Köszönjük, hogy minket választottatok, már is kezdünk remek dalokkal.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Báci Zoltánnal. Megszak alakítás nélkül. Sunshine FM.

4:11 után 4 perccel már mindenkit a hétfői Juice üdvözöl, egészen délután 2-ig számítok rád ma, és elhalmozunk folyamatosan jó zenével és friss taprakész információkkal. Persze te is segíthetsz nekünk, üzenhetsz a minket hallgató autósoknak, közlekedőknek, a 0620-316-3000-es SMS és Viber számot egész nap olvassuk, úgyhogy várjuk a közlekedési híreiteket, észrevételeiteket, és ugye a Sunshine FM ezen a héten a szülinapi hetébe lépett, hiszen most csütörtökön ünnepeljük 25. szülinapunkat Nyíregyházán a Sóstó Gardenben, ahol fellép majd az Éberkóma, itt lesz Dr. Béres, DJ Náksi és Kozsó az Álmokfutókkal, na meg mi is ott leszünk teljes válszélességgel, teljes Sunshine létszámmal, úgyhogy jól jegyezzétek meg, most csütörtökön várunk mindenkit egy óriási nagy bulival, nálunk pedig már is itt van David Guetta, aztán jönnek sorban a kedvencek, hamarosan pedig az egészség perccel jelentkezem.

0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.
1: További remek napot, jó rádiózás mindenkinek. Hát így van, megérkeztünk az Egészségpercbe, és ma a hidegfront okozta orvos meteorológiai helyzetről fogunk beszélni. Szervezetünknek ugyanis nem akármit kell most kibírnia. Viharokkal érkezik majd ez a hidegfront, és rendkívüli terhelés éri ezért a szervezetünket. Hát régen volt már ilyen brutális meteorgyógyászati terhelés, az tény. Az okozója pedig egy markáns hidegfront, ami észak-nyugatról a délelőtt folyamán fog megérkezni, de keletre csak az esti órákba fog eljutni. Nekünk még addig van itt egy kis időnk, bár azért most is érezhető ennek a hatása. A hidegfront záporokat, zivatarokat, viharos széllökéseket hoz majd, és a hőmérséklet csökkenése meghaladja majd a 10 fokot is. A gyors és erős változásnak pedig ugye meteorgyógyászati következményei vannak, és ezek fokozottan veszélyesek. Ezt pedig tovább erősíti az is, hogy napok óta a hőterhelésben kifáradt szervezetünk meg kell mindezt elviselnie. Igen nagy lesz ma a sztrókok, infarktusok, szívelégtelenség, trombózis, nehéz légzések, nagymértékben kiugró vérnyomás és a rosszul létek veszélye. Nagyon figyeljünk ezek előfordulására, és ma még megnő a koraszülések kockázata is. Figyeljünk egymásra, vigyázzon mindenki magára.
0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.

Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Ready or not, here I come, where you at, the night is young. Változatos kedvencek. És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után. Ez a Sunshine FM. Csak jó zene.

Silo énekelt nálunk a Sunshine FM-en a hajnalnak a gangon, szólt tőle, aki egyébként Fuchs Benjamin néven született, és minden évben szokásához híven új nagylemezzel jelentkezik, és hát évről évre növeli hallgatói bázisát, például Bay Alex-el közös dala már 10 milliós lejátszásnál jár, és olyan szintű már a népszerűsége, képzeljétek, hogy már most élő zenekaros fellépéseket vállal csak Filó. Na de Beti perceken belül birtokba veszi a hírfülkét, és mondja nekünk a legfrissebbeket az elmúlt órából, aztán én indítom majd a következő óra zene folyamát a legjobbakkal, kapsz majd horoszkópot, hozzuk a napi sztárszülinapokat és fontos eseményeket augusztus 17-ére, szóval maradj nálunk 11 és dél között is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Karácsonyozzatok velünk, vagy úsztatok haza. Az Örkény Színház különleges előadása érkezik augusztus 26-án a Vidor Fesztivál nagy színpadára. Szokatlan cím, felejthetetlen színházi élmény. Jegyek moritzszínház.hu.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM. Sunshine FM.
2: Sunshine FM. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
2: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: Egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Újra helyben dönthetnek a gyerekek iskolai érettségéről. Újabb részletek derültek ki az M3-os busz tragédiáról. 100 milliárdos megtakarítás várnak az M6-os koncesszió felülvizsgálatától. Földi Betti vagyok, hozzám a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: A jövő szeptemberben induló tanévtől ismét a szülők és az óvoda pedagógusok dönthetnek arról, hogy egy gyermek iskolai érette. Kereki Judita, az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium államtitkára szerint ezzel a korábbi gyakorlat tér vissza, vagyis nem az oktatási hivatal hozta meg a döntést a halasztásról. Vitás esetekben a pedagógiai szakszolgálatot is bevonnák. A jelenlegi szabályok szerint azoknak a gyerekeknek, akik augusztus végéig betöltik a 6. életévüket, alapesetben iskolát kell kezdeniük, a szülők pedig külön kérelmezhetik az egyéves halasztást. Az új rendszer célja, hogy a döntés közelebb kerüljön azokhoz, akik napi kapcsolatban vannak a gyerekekkel. Újabb részletek derültek ki az M3-as autópályán történt tragikus buszbalesetről. A lengyel rendszámú turista busz vasárnap hajnalban borult fel Mezőkeresztes és Mezőnagymihály között a 139-es kilométernél. A balesetben 12 ember meghalt, egy utas életveszélyesen, 9-en súlyosan, további 37-en pedig könnyebben megsérültek. A jármű egy lengyel buszvállalat tulajdonában volt, amely cserebusz küldött Magyarországra az életben maradt utasok hazaszállítására. A cég tulajdonosa szerint a buszt két tapasztalt sofőr vezette, mindketten túlélték a balesetet, egyikük súlyosan megsérült. A magyar hatóságok vizsgálják, mi okozhatta a tragédiát. Mintegy 100 milliárd forintos megtakarítást vár az állam az M6-os autópálya Érdés-Dunaújváros közötti szakaszának üzemeltetésénél, miután a kormány felülvizsgálta a korábban előkészített koncessziós szerződést. Kármán András pénzügyminiszter szerint az érintett 22 éves üzemeltetési megállapodás idén októberben jár le, a korábbi tervek alapján pedig nagyjából 150 milliárd forintért adták volna tovább a feladatot. A felülvizsgálat során ugyanakkor két másik ajánlat is előkerült, amelyek azonos műszaki tartalom mellett körülbelül 50 milliárd forintról szóltak. A kormány álláspontja szerint ezért a korábbi szerződés előnytelen lett volna az államnak. Rekordot döntött a személyi kölcsönök iránti kereslet Magyarországon. Júniusban több mint 42 ezer ilyen hitelszerződést kötöttek a pénzügyi szolgáltatók, ami minden eddiginél magasabb szám. A szerződéses összeg is csúcsra ért, egy hónap alatt 156,5 milliárd forintnyi új személyi kölcsönt vettek fel az ügyfelek. Az év első felében összesen több mint 705 milliárd forintnyi szerződés született, ami több mint harmadával haladja meg az egy évvel korábbi értéket. Az átlagos hitelösszeg is nőtt, már 3,6 millió forint felett jár. A szakértők szerint a keresletet az alacsonyabb kamatok és az online igénylés terjedése is erősíti.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Jó hír a frontérzékenyeknek, hogy marad a frontmentes idő, a gyors délelőtti melegedés hatására azonban vérnyomás problémák jelentkezhetnek. A meleg időben fáradékonyabbak, tompábbak és dekoncentráltabbak lehetünk. A maximumok 23-29 fok között alakulnak majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 11 múlt 4 perccel. Hello Sunshine FM, köszi, ha itt vagytok. Tudjátok, kint lehet bármilyen idő, nálunk mindig süt a nap, és mindig a nyár energiájával és lendületével tuningolunk titeket napközben. Indulunk is a legjobb dalokkal, hamarosan pedig már a csillagok is üzenni fognak.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Bárci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

0: jól feldolgozta ezt a muzsikát Lofty Baggy Tarján Zsófival, ugye, aki Hernádi Judit lánya ráadásul. Ez volt a Gyémánt, nem sokára jön Madonna is a Sorry, egy régi nagy sikere a pop divának, aki ráadásul ugye nemrég egy vadi új albummal jelentkezett, mondhatni már nem is tudom mondjuk hanyadik a sorban, de egy újabb visszatérése ez Madonnának. Legújabb dalát pedig Kylie Minoggal készítette, ami szintén ezen az albumon van. Remélhetőleg ezt is hamarosan már fogjuk tudni játszani. Most viszont még a Sorry érkezik majd a zenei listában, de csak miután Kata elmondja nekünk odaföntről a csillagok mai üzeneteit, úgyhogy figyeljetek! Aztán jönnek a jó zenék, nem sokára pedig a napi sztárszüli naposokat is összeszedjük.
1: Sunshine FM asztrológia.
2: A kos újult lendülettel vág neki a munkahétnek, így a legnehezebb feladatokat érdemes rögtön a nap elején kipipálnia. A bika megfontolt lépésekkel alapozza meg a heti sikereket, türelme hamarosan meghozza a várva várt gyümölcsét, karrierjében előrelépés várható. Az ikrek pörgős kommunikációjával könnyedén átlendítheti a kollégáit is a hétfői fáradtságon. A rák ma a megszokott biztonságos közegben érzi a legjobban magát, ezért a megszokott rutin nyugalmat adhat. Az oroszlán energiától duzzadva indítja a hetet és ragadja a kezébe a kezdeményezést. Határozott fellépésével azonnal kivívja környezet elismerését. A szűz aprólékos tervezéssel indítja a hetet, ezzel pedig rengeteg későbbi fennakadást és felesleges kapkodást előz meg. A mérleg diplomáciai érzéke kiválóan működik ma, így könnyen elsimíthat egy kialakulóban lévő munkahelyi feszültséget. A Skorpió elszántsága nem ismer határokat, ezért olyan akadályokat is átléphet a nap folyamán, amelyek eddig ijesztőnek tűntek. A nyilas optimista életszemlélete ma másokra is átragad, s egy merész ötlete azonnal támogatásra talál. A baka céljaira összpontosítva hatékonyan szortírozza a teendőket, így már a hét elején komoly előnyre tehet szert. A vízöntő egy váratlan ötlettel rukkol elő, amivel teljesen új megvilágításba helyez egy régebbi problémát. A halak intuíciói különösen élesek ma, ezért érdemes a megérzéseire hallgatni a fontosabb döntések meghozatalakor.
1: Sunshine FM asztrológia.

0: ne törje vihar a szárnyat.
1: Csak jó zene hétfő délelőtt is a Sunshine FM-en, bár a délelőttből már nem sok van hátra. Erősen kopogtat már itt a kanyarban a mai ebédidőt, és ugye ez a nap a munkaidő képzeletbeli felét is jelenti. Na de mi játsszuk folyamatosan a jó zenét, most pedig összeszedtem néhány sztár szülinapot mára. Augusztus 17-én először is köszöntjük a játszintokat, nagyon boldog névnapot kívánunk nekik. Ha pedig hétvégén nem kukkantottál bele a naptáradba, akkor csak szólok, hogy tegnap Ábrahám névnap volt, szombaton pedig Mária. Talán most még sértődés nélkül fel lehet őket köszönteni, hogyha elmulasztottad. Na de ezen a napon lett Robert De Niro, a világhírű legendás színész, 83 éves, Coco, Kovács István olimpiai és világbajnok ökölvívó legendánk, 56 éves ma, Radics Giginek pedig 30 gyertya van a tortáján. Gratulálunk a mai nap ünneplőinek, mi pedig már is suhanunk tovább a legjobb zenékkel.

és régi huligán sláger itt nálunk a délelőtt utolsó perceiben. Bizony, Csipáék idén február 14-én 30 éves jubileumukat ünnepelték, és hát kétségtelenül Magyarország egyik ikonikus rock zenekara a mai napig a Hooligans. Na de ha jól számolom, a hírekig még egy dal belefér, az ifjú énekesnő Loi aktuális Get Lucky-ját még meghallgatjuk, aztán már jönnek is a legfrissebbek Bettytől, de én még két zsuszos órával utána visszajövök, maradj nál!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Amerikai komédia. Egy humoros történet a 30-as évek Amerikájáról. Augusztus 17-én a Vidor Fesztivál versenyprogramjában a Rózsakert szabadtéri színpadon. Jegyek moritzszínház.hu.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Tudtad, hogy a zenehallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM. Sunshine FM.
2: Sunshine FM. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
3: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi.
2: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-e

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: Forma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Barcsa Lajos visszautasítja Tárkányi Zsolt állításait. Motorolajjal öntötte le volt élettes autóját egy férfi Debrecenben. Emberkereskedelem Hajdúviharban. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
1: Ez a Civis Krónika.
2: Visszautasította Barcsa Lajos debreceni alpolgármester Tárkányi Zsolt parlamenti képviselő állításait az akkumulátoripari beruházások ügyében. Tárkányi Zsolt közösségi oldalán azt írta, hogy a korábbi kormány és a debreceni városvezetés megbocsáthatatlan hibát követett el az akkumulátorgyárak betelepítésével. Barcsa Lajos erre reagálva közölte, a szigorú hatósági fellépés nem most kezdődött Debrecenben. Példaként említette, hogy több helyi ipari beruházásnál már korábban is voltak hatósági intézkedések, próbaüzem felfüggesztések, ellenőrzések és korlátozások. Az alpolgármester szerint a szabályrendszer eddig is rendelkezésre állt, és ha a szabálytalanságot tártak fel, a hatóságok korábban is éltek a szankciókkal. Féltékenységből rongálhatta meg volt élettársa debreceni lakásának bejárati ajtaját és autóját egy igari férfi, közölte az ügyészség. A vádirat szerint a férfi márciusban kereste fel korábbi párját, majd többször ököllel megütötte és megrúgta a bejárati ajtót. Az ár és a zsanírok is megrongálódtak, ezután az utcán álló személyautót motorolajjal öntötte le. A férfi több mint 150 ezer forint kárt okozott, amelyet később a biztosító megtérített. A debreceni járási ügyészség garázdasági rongálás miatt emelt vádat és azt indítványozta, hogy a bíróság tárgyalás nélkül pénzbüntetés szabjon ki. Lezárta a nyomozást a rendőrség egy súlyos hajdúbihari emberkereskedelem ügyben. A Hajdúbihar vármegyei rendőrfőkapitányság még 2024. szeptemberében fogott el több embert, összehangolt akcióban, majd később egy újabb gyanúsítottat is azonosítottak. A rendőrség tájékoztatása szerint az ügyben egy 13 éves lány sérelmére elkövetett bűncselekmények miatt folyt eljárás emberkereskedelem és szexuális erőszak gyanújával. A nyomozók a későbbi vizsgálat során több hasonló jellegű bűncselekményt is feltártak. A szükséges eljárási cselekményeket elvégezték, az iratokat pedig a napokban megküldték az ügyészségnek, amely dönthet a vádemelésről. Feloldották az útzára Debrecenben a Budai Nagyantal utca Vámospécsi út felüli végén. Ezzel az utolsó szakaszba érte a nagyforgalmi csomópont kapacitás növelő átalakítása. A Budai Nagyantal utca egy része július közepe óta volt lezárva az új kopogó réteg terítése és az útburkolati jelek felfestése miatt. A munkák során a jelzőlámpákat is karban tartották, a tervek szerint pedig ismét ezek irányítják a forgalmat a csomópontban. A beruházás részeként minden irányból jobbra kanyarodó sávot alakítottak ki, amihez a pályás szerkezetet is újjá kellett építeni. A fejlesztés várhatóan gyorsabb és biztonságosabb közlekedést tesz lehetővé. Porszennyezés miatt érkeztek lakossági panaszok Debrecenben, a Vértesi út környékéről. A környéken élők buszmegállói szerint finom, cement porhoz hasonló lerakódást tapasztalnak, több ingatlannál, például kerti bútorokon és kültéri felületeken. Többen attól tartanak, hogy a port rendszeresen belélegzik, ezért a Civil Fórum Debrecen Egyesület a Vármegyei Kormányhivatal környezetvédelmi főosztályához fordult. A szervezet tájékoztatást kért arról, milyen hivatalos eljárás indítható az ügyben és milyen vizsgálatok lehet megállapítani a szennyezés eredetét. A Civil Fórum közölte, a hatóság válaszát nyilvánosságra hozzák, a lakossági jelzéseket pedig továbbra is gyűjtik.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Sunshine Sport Arena.
3: Sporthírek a Sunshine FM-en, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. Nem bírt egymással a DVSC és az ETO-FC Győr a labdarúgó NB egy negyedik fordulójának első vasárnapi mérkőzésén. A vendégek Zsejko Gavrics révén szereztek vezetést, ezt Adrián Guerrero egyenlítette ki. A hajrában több helyzete volt a Debrecennek, de végül maradt az 1-1. A teljes NB3-as mezőnyben még 7 csapat hibátlan, köztük a Deac is, csak az északnyugati csoportban nincs már 100%-os együttes. Íme az északkeleti csoport hétvégi eredményei: DVTK 2, Gödöllő 1-0, Cigánt Salgótarján 2-0, Hajdunánás Máté Szalka 3-0. Szombaton játszották az Eger-Nyíregyháza Spartakusz 2 mérkőzést, ahol az egriek 2-1-re győztek. Szintén szombaton volt a Tiszaújváros Tiszafüred meccs, ahol a hazaiak 1-0-ra győztek. Úszt Tarpa 4-0, Deac DVSC 2-3-2 és Füzesabony Kisvárda 2-0-1. A DVSC Skyline női kézilabda együttese 40 gólt szerezve kiütéses győzelemmel szerezte meg a Konstantin Tita emléktorna harmadik helyét a Bajnokok Ligája szereplő szlovén Ljubljana ellen. Pénteken nagy csatában maradt alul a DVSC a Valcsában rendezett Konstantin Kupa elődöntőjében, így szombaton az örökös szlovén bajnok Rim Ljubljana ellen léptek pályára a debreceni lányok a torna bronz mérkőzésén, a végeredmény pedig 40-29 lett a Debrecen javára. Ezek voltak a sporthírek itt a Sunshine FM-en, köszönöm figyelmüket, további szép napot!
2: Kedden csökkenni fog a felhőzet, egy-egy futószápor zivatar kialakulhat, a maximumok 23-29 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Ha félszül elhallgatom, akkor is kielégíti a kíváncsiságomat, úgyhogy szeretem, jó zenék vannak.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.

0: FM navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Szép napot kívánok mindenki számára. Azt szeretném mondani, hogy Debrecen területén a legfertőzöttebb hely még mindig a Füredi út, és a bejövő szakasz, tehát a Debrecenbe vezető útszakaszon az aszfaltozási munkálatok megkezdődtek, tehát itt nagyon figyeljünk. A Mikepérsi út kereszteződésében a Szabó Kálmán utcánál szintén aszfaltozási munkálatok miatt egy sáv le van zárva, és a Sámsőm útat elemlíteném még meg. A Sámsőm úton tartanak a munkálatok, tehát ott is sebességkorlátozó táblák vannak, és munkagépek az útfesten.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

mindjárt egy órával még közelebb kerülünk a mai munkaidő végéhez. Hírek is érkeznek majd pontban egykor, de szerencsére még előttünk áll a mai utolsó közös óránk. Kapcsolódjatok ki velünk továbbra is egészen délután 2-ig, és bár ez az óra lassan lepörög, mi utána is itt leszünk veletek. Ma és holnap mindenképp legyen nálad esernyő, vétel körzetünkben bármikor jöhet egy kis zápor, zivatar. Szerdán viszont már sok napsütésre számíthatunk, helyenként egy kis gomoly felhő megjelenhet az égen, ugye hetek óta felhőt se láttunk, úgyhogy ezeket most nagyon-nagyon fogjuk üdvözölni. Viszont szerdán számottevő csapadék sehol sem várható. Most pedig jöjjön nálunk az óra búcsúdala, aztán visszatérünk mi is.

0: meglepetést akarsz? Kéri dalt, és küld annak, akit szeretsz, akit megbántottál, aki nincs veled, akit szeretnél bosszantani, vagy csak egyszerűen meglepni. Két kedvenced és Glac Norbert teljesíti a kérése 18 és 20 óra között. Ez a Halló kívánság műsor.
1: 0620 316 3000.
2: Nagyon szeretem a Sunshine FM-et, és egész nap ezt hallgatom. Hallgassátok ti is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ankónai szerelmesek, nyári este, szabadtéri színpad és egy igazi közönség kedvenc. Az Erkel Színház előadásában augusztus 22-én érkezik az Ankónai szerelmesek a Vidor Fesztivál Rózsakert szabadtéri színpadára. Jegyek moritzszínház.hu.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.
4: A

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Alvó férfit fosztottak ki Debrecenben. Feljelentést tett Kósa Lajos ellen a Csengeri örökösnő. Új közösségi tér készült a debreceni Pécsiben. Földi Betti vagyok, íme a részletek.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Két nőt fogtak el a rendőrök Debrecenben, miután a gyanú szerint kifosztottak egy alvó férfit. A rendőrség tájékoztatása szerint egy füzesgyarmati férfi telefonfülkéből tett bejelentést hajnalban arról, hogy eltűnt a mobiltelefonja és több 10 000 forintja. A járőrök a helyszínen meghallgatták, ekkor derült ki, hogy a férfi elaludt, és mire felébredt, már nem találta az értékeit. Az egyenruhások adatgyűjtés után még aznap hajnalban elfogtak két nőt, akiket kapcsolatba hoztak a bűncselekménnyel. A lopott pénz az egyiküknél, a telefon pedig egy közeli virágláda alól került elő. Mindketten beismerő vallomást tettek, őrizetbe vették őket. Feljelentést tett Kósa Lajos ellen a legfőbb ügyészségen a Csengeri örökös nőként ismert P. Mária. Jogi képviselője szerint az ügyben felmerülhet vesztegetés, befolyással üzérkedés és hamis tanúzás gyanúja, ezért fordultak az ügyészséghez. A nő ügyvédje emellett a kúrián is kezdeményezi a jogerői ítélet felülvizsgálatát, mert álláspontja szerint az több ponton törvénysértő. P. Máriát első fokon 7 év börtönre ítélték, és több mint 500 000 forint vagyon elkobzást rendeltek el vele szemben. A vád szerint nem létező örökséggel hitegetett több embert. Az ügyvéd azt sérelmezi, hogy Kósa Lajos neve a vádiratban még tanúként sem szerepel. Elkészült a debreceni SZ Pécsi Mihály építőipari technikum udvar rehabilitációjának első üteme. Az intézmény új multifunkcionális közösségi térrel gazdagodott, amely szabadtéri tanteremként és rendezvény helyszínként is szolgál majd. A fejlesztés az idei építőtábor részeként valósult meg, amelyen 20 diák vehetett részt szakmai kiválasztás után. A kivitelezési munkákat tanulók, oktatók, valamint a Hajdú-Bihari vármegyei építészkamara szakemberei és mentorai végezték. A program célja az volt, hogy a diákok valós építési feladatokon keresztül bővítsék tudásukat, miközben maradandó értékeket hoznak létre saját iskolájuk számára. A projekt a tervek szerint folytatódik. Változik az 1-es és a 2-es villamosok közlekedése Debrecenben a Virágkarnevál belvárosi kísérő rendezvényei miatt. Augusztus 19-én 17 és 23 óra között, valamint augusztus 21-én és 22-én 19 óra és 23 óra között a villamosok két szakaszban járnak. Az egyik szakasz a Nagyállomás és a Városháza között, a másik a Kálvin tér és az Egyetem, illetve a Dobárdó utca között közlekedik. Ezekben az időszakokban a Városháza és a Kálvin tér megáll között szünetel a villamos forgalom. A megváltott jegyek átszállás után is érvényesek, de mindkét járművön kezelni kell őket. Augusztus 23-án a Piac utcai sétálóvezetben lassabb haladásra kell számolni. Hamarosan elkészülhetnek az elektromos rollerek használatára vonatkozó új szabályok. Vitézi Dávid közlekedési miniszter szerint az állampolgárok még tehetnek javaslatokat az online felületen, de a kormány már előre dolgozik a szabályozása. Vitézi Dávid arról is beszélt, hogy a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben szerepelnek olyan aluljáró és felüljáró fejlesztések is, amelyek az agglomeráció közlekedési terhelését csökkentenék.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Egy picit enyhül az idő, ugyanakkor a többfelé szeles időben fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, ne tartózkodjunk húzamosabb ideig a tűző napon. Kedden a maximumok 23-29 fok között alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1, go! Ez itt a Juice. Utolsó óránkat is telepakoljuk a legjobb zenékkel, úgyhogy jó hangosan élvezd mindezt. Én pedig a mikrofon mögül még délután 2-ig beszélek hozzád. Ígérem, hogy keveset. Na de most kezdjünk jó zenékkel!
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en. Váci Zoltánnal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
1: Csak jó zenék, mixben.
2: Ez a Juice.
1: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.

0: rádiózó Sunshine FM-mel a továbbiakban is. Hello Debrecen és térsége, ez a 93.5 Váci Zoli, pedig a mikrofonnál még ebben az órában itt van veled. Hamarosan mutatjuk a ma reggel legjobb pillanatait, ugye a reggelesek visszatértek múlt heti szabadságuk után, és ma már élőben voltak, de ebben az órában programajánlókat is hozunk. Apropó programok, senki ne feledje, hogy augusztus 10-től ugye már elindultak a Mozdulj Debrecen ingyenes mozgás programjai, de fontos információ, hogy felújítási munkálatok miatt az alábbi helyszíneken az órák csak szeptembertől indulnak majd, és ezek a helyszínek a Lillatéri Általános Iskola, a Dózsa György Általános Iskola, Szent László Görög Katolikus Gimnázium és Technikum és az Ibolya utcai általános iskolák. Az összes helyszín aktuális órarendjét pedig a mozdulydebrecen.hu oldalon találjátok.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig itt a Sunshine FM-en.
2: Amikor gyerek voltam, a szomszédunkban volt egy vályokház, egy ilyen régi parasztház, és azt, amikor elkezdték felújítani, mi még gyerekek voltunk, akkor jött a markolós, szépen így bedöntötte a falat, és egy befőttes üvegben volt egy rakás pénz. Ezek a régi pengők, tehát ez a 1 millió, meg 1 millió mélpengő, meg 10 millió pengő, meg stb. Mert az akkori néni, aki ott lakott, ő úgy gondolta, hogy hát akkor volt a világrekorder infláció Magyarországon, hogy egy év alatt gyakorlatilag azért a pengőért egy tehenet kaptál, egy évvel később meg egy doboz gyufát. Tehát, hogy semmit, de ő abban bízott, hogy neki volt egy csomó megtakarított pengője, hát gondolj bele, hogy ez milyen bosszant, amikor ott van a pénzed összerakva, és nem vettél belőle semmit, és közben meg elértéktelenedik. Szóval ő ezt befalaszta, mikor jött a forint, mert azt gondolta, hogy ez még egyszer sokat fog érni, vissza fog térni. Azt mi megkaptuk ajándékba a markolóstól, mert tök aranyos volt, és azt mondta a gyerekek, hát ez nem ér semmit, játékpénznek ott lesz. Hát mi meg úgy örültünk, mintha a kalózok aranyát találták volna, meg tudod, így mentünk, és akkor...
3: Csak hogy érzékeltessük, hogy mennyire értéktelen volt a befőttesüvegben lévő pénz. Lacék, mikor megkapták, örültek, rohantak, felemelték a magasba, majd kiborították, és a befőttesüveg volt az, ami értéket képviselt.
2: Azt visszakérte, hogy a markolós.
3: Végre tehetünk bele cserebogarat.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu

0: programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Unalmas a reggeli megszokott kávé. Augusztus 20-án reggel 7:45-kor hatalmas színes festékfelhő robbant Debrecenben. 20 fehér pólót és fuss neki a mindössze 2,6 kilométeres karneváli élményfutásnak a Baltazár Dezső térről. Itt garantáltan mindenki színesen látja majd a világot. Regisztrálj még ma! Unod már, hogy a nyári melegben csak a klíma alatt gubbasztva tudsz létezni? Akkor van egy sokkal jobb tippünk. Nyíregyházán, a Sóstói Múzeum faluban sötétedés után indul az igazi élet az estézés programjaival. Felejtsd el a nappali kánikulát és a száraz múzeumi sétákat. Itt laza koncertek, hangulatos csillaglesek, moldvai táncház, sőt egy izgalmas fejlámpás éjszakai kaland is vár rád péntekenként egészen augusztus 14-éig. Kapd elő a naptárad, rásd össze a bandát, és fedezzétek fel a falu titkos éjszakai arcát.
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
0: Csak jó zenék, mixben.
1: Ez a Juice.

pár perc múlva 2 óra, nekem lassan búcsúznom kell tőletek, és innentől kezdve már a Sunshine délután viszi tovább a napod, és Kondor Roli, aki pattan be hamarosan majd a helyemre, a mikrofon mögé. Mindenkinek további szép napot kívánunk időjárástól függetlenül. Hát rég volt már ennyire erős változás, és régen kellett ilyen jellegű panaszokat elviselnie az időjárás érzékeny emberek szervezetének, mint ma. Viharokkal, zivatarokkal és fejfájással jött meg a hétfői hidegfront, de hát hetek óta már ugye erre vártunk. Akik mondjuk a hétre vették ki a szabadságukat és belföldi nyaralást terveztek, ők nem biztos, hogy ezt lájkolják, ezt a hidegfrontot. Na de Váci Zolival ennyi volt a mai Juice, találkozunk holnap is délelőtt 10-től, várlak.

0: 25 év. Meg annyi zene, felejthetetlen pillanat és közös emlék.
1: Csak egy nap van, ami más, mint a többi.
0: 25 éve szólunk hozzátok az autóban, a munkahelyen, otthon és életetek legfontosabb pillanataiban.
1: Nézd körbe, hiszen mindenki itt van, akit szeretsz.
0: Most pedig eljött az idő, hogy együtt ünnepeljünk. Augusztus 20-án érkezik Nyíregyháza legnagyobb születésnapi bulija a Sóstó Gardenben. Egy színpadon a Sunshine FM kedvenc előadói közül DJ Nagsi, Dr. BRS, az Álmokfutók és az Éberkóma, valamint a Sunshine DJ. Egy este, amikor újra felcsendülnek a kedvenc zenéink. Egy este, amikor együtt lüktet a város. Egy este, amely rólatok, rólunk és az elmúlt 25 évről szól. Augusztus 20-án vár a Sóstó Garden. Részletek a Facebook eseményben.
1: Örökké emlékezz erre a napra.
2: A Sunshine FM születésnap kiemelt támogatói partnere a Raiffeisen Bank. Vágyd velünk valóra. További támogatóink Diffus Dent Fogászat, az Opel Juice és az SL Lemezkereskedés.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Csengetett Milord, az angol humor klasszikusa a Vidor Fesztiválon. Az Orlai Produkciós Iroda előadásában augusztus 23-án a Rózsakert szabadtéri színpadon látható a Csengetett Milord. Jegyek muricsinhas.hu.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
3: Módosulhat a 2027-es minimálbéremelés mértéke. Elkezdődött a pallagfűszezon Magyarországon. Zéró toleranciát hirdetett a korrupcióval szemben az egészségügyi miniszter. Földi Betti vagyok, íme a részletek.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Még nem kezdődtek meg a 2027-es minimálbérről szóló tárgyalások, de a munkáltatói oldal már most a korábbi emelési terv felülvizsgálatát sürgeti. A 3 évre szóló bérmegállapodás eredetileg 2027-re 14%-os minimálbéremelést irányzott elő. A vállalkozói érdekképviselet szerint azonban az ehhez feltételezett gazdasági növekedés nem valósult meg. A szervezet arra figyelmeztet, hogy a cégek teherbírásának figyelmen kívül hagyása vállalkozások bezárásához és munkahelyek megszűnéséhez vezethet. A 2026-os emelést már korábban mérsékelték az eredeti tervhez képest. A munkáltatók szerint a jövő évi minimálbért is a tényleges növekedési, inflációs és termelékenységi adatokhoz kellene igazítani. Elkezdődött a pallagfűszezon Magyarországon, a pollen koncentráció pedig több helyen már elérte a tüneteket okozó szintet. A becslések szerint mintegy 1,5 millió ember lehet érzékeny a pallagfű pollenjére. Az érintetteknél ilyenkor tüsszögés, orrfolyás, ordugulás, szemviszketés, könnyezés és torokviszketés jelentkezhet, de fáradtság, fejfájás és alvászavar is előfordulhat. A szezon erősségét és hosszát az időjárás befolyásolja, a pollen szórás akár az első fagyokig eltarthat. A pallagfű elleni védekezés elmulasztása bírságot is vonhat maga után. Tavaly csaknem 1000 bírsághatározat született, összesen közel 61 millió forint értékben. Zéró toleranciát hirdetett a korrupcióval és a közpénzekkel való visszaéléssel szemben Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter. A tárcavezető a mentőautó beszerzések miatt indult nyomozásra reagálva közölte, minden gyanús ügyet feltárnak, függetlenül attól, mikor történt, ki követte el, vagy milyen pozícióban volt. Az országos mentőszolgálatot érintő vizsgálatban a hatóságok mentőautó beszerzésével, javításával és közbeszerzésekkel kapcsolatos dokumentumokat foglaltak le. A miniszter szerint a nyomozást minden segítik, de abban nem avatkoznak be. Hozzátette, az egészségügy átvilágítása folytatódik, mert a cél az átláthatóbb és tisztább működés. Napokon belül bárki számára elérhetőek lesznek a magyar kórházak fertőzési adatai intézményi bontásban. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos közlése szerint az új interaktív online felületen lehet majd követni többek között a műtéti sebfertőzések, a katéterekhez köthető fertőzések és a lélegeztetéssel összefüggő tüdőgyulladások alakulását. A cél nem a kórházak rangsorolása, hanem a betegbiztonság javítása és a problémás tendenciák gyorsabb felismerése. A szakemberek szerint a kórházi fertőzések legalább 20-30%-a, egyes esetekben ennél is nagyobb része megelőzhető megfelelő infekciókontrollal. A tiszti főorvos hangsúlyozta, a magasabb fertőzés szám önmagában nem feltétlenül jelent szakmai mulasztást.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Egy picit enyhül az idő, ugyanakkor a többfelé szeles időben fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, ne tartózkodjunk húzamosabb ideig a tűző napon. Kedden a maximumok 23-29 fok között alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1,
4: go! Bettinek köszönjük szépen a legfrissebbeket, nagyon kellemes hétfőt mindenkinek. A stúdióban újra Kondor Roland, a következő órákban együtt rádiózunk, majd Nyíregyházan az Almatárolónál mérnek, Debrecenben pedig a Nagyerdei körúton. Vigyázz magadra, kezdünk elsőként Kygóval, jön a Save My Love.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: a Sunshine FM-en. Kínai asztrológiai elemzés. A rovat támogatója Liszkai Judit asztrológus.
1: 2017-18 nyarán rongyossá hallgattuk, ez volt Luis Fonsi, Daddy Yankee és Justin Bieber hármassal Despacito. És így hétfőn rögtön ráfordulunk a siker naptárunkra, mert ma balansz nap van. Ilyenkor az egyensúly kerül előtérbe, hogy ne vállaljunk túl sokat, de ne is halogassuk a fontos dolgokat. Ma érdemes figyelni arra, hogy mire mennyi időt és energiát adunk. Ha valamiben túlzásba estünk, vegyünk vissza belőle. Ha pedig valamit már régóta elhalogattunk és hanyagoltunk, akkor érdemes mi hamarabb pótolnunk. A balansznap üzenete egyszerű, keressük meg az arany középutat, mert abból születhetnek a legjobb döntések a mai napon. Ezeket kaptuk Liszka Judittól. Köszönjük szépen! Mindjárt útinfók jönnek, előtte viszont a következő percekben bulizunk a Midnight-ra.

0: Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Jó utat kívánok a Sunshine FM-mel, útinformációkkal folytatjuk. Köszönöm szépen Béci Weiberét, aki megírta nekem, hogy Nyíregyházen az Almatárolónál mértek a rendőrök, legyünk megfontoltak, és Debrecenben is hasonló a helyzet, ott korábban a Nagyerdei körúton várták a szabálytalankodókat. Illetve fontos, hogy Nyíregyháza is Nagykellő között útépítési munkákat végeznek, emiatt jelzőlámpa irányítja a forgalmat, ott nagyobb tumultusra, illetve torlódásra is kell készülni. Ha egyéb infót van, akkor várom a továbbiakban is. SMS, telefon, Viber 0620 316 3000.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést. És most vissza a legnagyobb kedvencekhez, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.
3: Bring the action.
4: We

0: Szigala is a Riptide a Sunshine FM-en nálunk. Csak jó zene szólt, további klassz délutánt kívánok mindenkinek. Hétfő van, nehéz napunk van, ráadásul ez a borongos időjárás szerintem nem is annyira tesz hozzá. Ráadásul hideg fronti hatás érvényesül a térségünkben, emiatt sokaknál jelentkezhet fejfájás, vérnyomás ingadozás, valamint koncentrációs zavar is, így érdemes odafigyelnünk magunkra, valamint egymásra. És közeleg az augusztus 20-a, ez több mindent is jelent, ugye 25. születésnapját ünnepli majd a Sunshine FM egy jubileumi születésnapi fesztivállal. Minden info részlet mindjárt, valamint a Facebookon, illetve a Sunshine.on is megtalálhattuk a legfontosabb kis pontok ezzel kapcsolatban is. Illetve, ha már ünnep, akkor a parkolással is vannak változások, illetve bizonyos üzemek nyitva tartásával is. Minden infóról Betty beszámol majd 3-kor a legfrissebb hírekben. A következő órában pedig pörög tovább a Sunshine délután. Bibi Rexával kezdünk is Fate Lesszel, a New Religion mindjárt berobbantja a következő zenei órát.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Hello Debrecen!
4: Itt az új taxis élmény.
3: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
4: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
3: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
4: Utazz bárhová egyszerűen.
3: Töltsd le az Uber alkalmazást,
4: vagy hívd az 555-555.
3: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
4: Készen állsz az új kalandra?
3: 55 taxi és Uber Taxi.
5: Fölszáradt a páva. Augusztus 26-án a Vidor Fesztivál Rózsakert szabadtéri színpadán látható a Fölszáradt a páva. Egy este, ahol a színház és a zene különleges találkozása várja a közönséget. Jegyek moritzszínház.hu.
1: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene. Sunshine FM.
1: Sunshine FM. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Tudtad, hogy a zene hallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
2: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
1: Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
2: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Marcsa Lajos visszautasítja Tárkányi Zsolt állításait. Motorolajjal öntötte le volt élettes autóját egy férfi Debrecenben. Emberkereskedelem Hajdú-Viharban. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Visszautasította Marcsa Lajos debreceni alpolgármester Tárkányi Zsolt parlamenti képviselő állításait az akkumulátoripari beruházások ügyében. Tárkányi Zsolt közösségi oldalán azt írta, hogy a korábbi kormány és a debreceni városvezetés megbocsáthatatlan hibát követett el az akkumulátorgyárak betelepítésével. Marcsa Lajos erre reagálva közölte, a szigorú hatósági fellépés nem most kezdődött Debrecenben. Példaként említette, hogy több helyi ipari beruházásnál már korábban is voltak hatósági intézkedések, próbaüzem felfüggesztések, ellenőrzések és korlátozások. Az alpolgármester szerint a szabályrendszer eddig is rendelkezésre állt, és ha a szabálytalanságot tártak fel, a hatóságok korábban is éltek a szankciókkal. Féltékenységből rongálhatta meg volt élettársa debreceni lakásának bejárati ajtaját és autóját egy igari férfi, közölte az ügyészség. A vádirat szerint a férfi márciusban kereste fel korábbi párját, majd többször ököllel megütötte és megrúgta a bejárati ajtót. Az ár és a zsanírok is megrongálódtak, ezután az utcán álló személyautót motorolajjal öntötte le. A férfi több mint 150 ezer forint kárt okozott, amelyet később a biztosító megtérített. A debreceni járási ügyészség garázdasági rongálás miatt vádat és azt indítványozta, hogy a bíróság tárgyalás nélkül pénzbüntetés szabjon ki. Lezárta a nyomozást a rendőrség egy súlyos hajdúbihari emberkereskedelem ügyben. A Hajdú-Bihar vármegyei rendőrfőkapitányság még 2024. szeptemberében fogott el több embert összehangolt akcióban, majd később egy újabb gyanúsítottat is azonosítottak. A rendőrség tájékoztatása szerint az ügyben egy 13 éves lány sérelmére elkövetett bűncselekmények miatt folyt eljárás emberkereskedelem és szexuális erőszak gyanújával. A nyomozók a későbbi vizsgálat során több hasonló jellegű bűncselekményt is feltártak. A szükséges eljárási cselekményeket elvégezték, az iratokat pedig a napokban megküldték az ügyészségnek, amely dönthet a vádemelésről. Feloldották az útzárat Debrecenben a Budai Nagyantal utca Vámospécsi út felüli végén. Ezzel az utolsó szakaszba érte a nagyforgalmi csomópont kapacitás növelő átalakítása. A Budai Nagyantal utca egy része július közepe óta volt lezárva az új kopogó réteg terítése és az útburkolati jelek felfestése miatt. A munkák során a jelzőlámpákat is karban tartották, a tervek szerint pedig ismét ezek irányítják a forgalmat a csomópontban. A beruházás részeként minden irányból jobbra kanyarodó sávot alakítottak ki, amihez a pályaszerkezetet is újjá kellett építeni. A fejlesztés várhatóan gyorsabb és biztonságosabb közlekedést tesz lehetővé. Porszennyezés miatt érkeztek lakossági panaszok Debrecenben, a Vértesi út környékéről. A környéken élők buszmegállói szerint finom, cementporhoz hasonló lerakódást tapasztalnak több ingatlannál, például kerti bútorokon és kültéri felületeken. Többen attól tartanak, hogy a port rendszeresen belélegzik, ezért a Civil Fórum Debrecen Egyesület a Vármegyei Kormányhivatal környezetvédelmi főosztályához fordult. A szervezet tájékoztatást kért arról, milyen hivatalos eljárás indítható az ügyben és milyen vizsgálatokkal lehet megállapítani a szennyezés eredetét. A Civil Fórum közölte, a hatóság válaszát nyilvánosságra hozzák, a lakossági jelzéseket pedig továbbra is gyűjtik.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Megkezdődött a pallagfűs szezon. A következő napokban fokozatosan emelkedni fog, helyenként már elérheti a magas szintet is. A maximumok a következő napokban 23-29 fok között alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A Sunshine délután támogatója az Ossis Burger. Ez nem csak burger, ez élmény. facebook.com/ossisburgersandfries.
4: Bettinek köszönjük szépen a legfrissebbeket, 3 óra után járunk 4 perccel, pörög tovább a hétfői Sunshine délután, és a következő napokban a nyári időjárás tartalékra teszi magát, 24-25 fokra készülhetünk holnap is, csütörtökön pedig újabb eső érkezik majd. Kezdünk elsőként Bibi Rexával.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

nyárias kiváló zenékkel pörög a hétfői munkaidőnk a Sunshine FM-en. 10 perccel járunk 3:45 és újabb játékkal folytatjuk. Természetesen ezen a héten is pörög tovább a kódjáték. Az Oasis Burger nagyon finom smash burger menüjét haza lehet tőlem vinni. A nyerőszám pedig a 17-es. Ha telefonszámodban valahol ott lapul, akkor semmiképp se haboz. Most küldd el SMS-en vagy Viberen a kódjáték szót, és óra végén pedig sorsolunk majd ilyen 5 perccel 4 előtt. Mindjárt Kiskata is jön, előtte viszont Kelly Clarkson énekel, Because of You.

0: Sunshine FM Asztrológia.
1: Király Viktorral zenéltünk itt a hétfőnkben, jönnek kis Kata horoszkópjai. Szia!
2: Szia, Roli! A kos újult lendülettel vág neki a munkahétnek, így a legnehezebb feladatokat érdemes rögtön a nap elején kipipálnia. A Bika megfontolt lépésekkel alapozza meg a heti sikereket, türelme hamarosan meghozza a várva várt gyümölcsét, karrierjében előrelépés várható. Az ikrek pörgős kommunikációjával könnyedén átlendítheti a kollégáit is a hétfői fáradtságon. A rák ma a megszokott biztonságos közegben érzi a legjobban magát, ezért a megszokott rutin nyugalmat adhat. Az oroszlán energiától duzzadva indítja a hetet és ragadja a kezébe a kezdeményezést. Határozott fellépésével azonnal kivívja a környezet elismerését. A szűz aprólékos tervezéssel indítja a hetet, ezzel pedig rengeteg későbbi fennakadást és felesleges kapkodást előz meg. A mérleg diplomáciai érzéke kiválóan működik ma, így könnyen elsimíthat egy kialakulóban lévő munkahelyi feszültséget. A Skorpió elszántsága nem ismer határokat, ezért olyan akadályokat is átléphet a nap folyamán, amelyek eddig ijesztőnek tűntek. A nyilas optimista életszemlélete ma másokra is átragad, s egy merész ötlete azonnal támogatásra talál. A Baka céljaira összpontosítva hatékonyan szortírozza a teendőket, így már a hét elején komoly előnyre tehet szert. A vízöntő egy váratlan ötlettel rukkol elő, amivel teljesen új megvilágításba helyez egy régebbi problémát. A halak intuíciói különösen élesek ma, ezért érdemes a megérzéseire hallgatni a fontosabb döntések meghozatalakor.
0: Sunshine FM Osztról.

Pitbull és J-Lo párosan, ez volt az On The Floor a kedvencek között. 16 órához érkeztünk, így friss infók, hírek jönnek majd egyenesen Földi Betti jó voltából, ezt követően pedig majd rákanyarodunk a 4 óránkra, hozom a rengeteg friss útinfót, valamint a kiváló hazakergető zenéket egymás után. A mai kódjátékunkban a 17-es volt a nyerőszem, és Tamásnak pedig nagy pacsi gratulam, övém az Oasis Burger Sunshine menüje. Gratulálunk is, jó étvágyat a finom menühöz. Holnap 3 és 4 óra között pedig pörög tovább a játék, most friss útinfók jönnek, a következő óránkat elsőként pedig David Gettával kezdjük, jön a Teddy Swinsel és Tóth Szendállyal közös Gong Gong Gong.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Karácsonyozzatok velünk, vagy úsztatok haza. Az Örkény Színház különleges előadása érkezik augusztus 26-án a Vidor Fesztivál nagy színpadára. Szokatlan cím, felejthetetlen színházi élmény. Jegyek moritzszínház.hu.
3: Hello Debrecen!
4: Itt az új taxis élmény.
3: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
4: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
3: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
4: Utazz bárhová egyszerűen.
3: Töltsd le az Uber alkalmazást,
4: vagy hívd az 555-555.
3: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
4: Készen állsz az új kalandra?
3: 55 taxi és Uber Taxi.
0: Sunshine FM. Sunshine FM. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Szigorúbb szabályok jönnek az akkumulátorgyáraknál. Mesterséges intelligenciával fejlesztenék az oktatást a Debreceni Egyetemen. Ingyenes programokkal folytatódik a Belváros Szeretem Debrecenben. Földi Betti vagyok, hozzam a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Szigorítanak a kiemelt beruházások szabályain, és keményebben lépnek fel az akkumulátorgyár a környezetkárosító működésével szemben. Az élő környezetért felelős miniszter közlése szerint, ha egy akkumulátorgyár megsérti a környezetvédelmi szabályokat, a jogsértő állapot megszüntetéséig, de legalább 6 hónapig nem kaphat új építési engedélyt. A szigorítás több hazai üzemet, köztük a debreceni akkumulátorgyárat is érintheti. Gajdos László arról is beszélt, hogy felfüggesztik többek kiemelt beruházáshoz kapcsolódó könnyítő szabály alkalmazását, és több fejlesztés kiemelt státuszát felülvizsgálják vagy megszüntetik. Tárkányi Zsolt debreceni képviselő szerint az új szabály erős garancia lehet a környezetvédelmi előírások betartására. A mesterséges intelligencia oktatás és kutatási alkalmazása is kiemelt szerepet kap a Debreceni Egyetem természettudományi és technológiai karán. A kar vezetését július 1-től Szabó Szilárd professzor vette át. Az új dékán szerint a mesterséges intelligencia segítheti az oktatók felkészülését, és interaktívabbá teheti az órákat, ugyanakkor a hallgatókat fel kell készíteni a technológia kritikus és etikus használatára is. Az új módszerek bevezetését előadásokkal és workshopokkal támogatnák. A tervek között szerepel a duális képzés további fejlesztése, valamint a fiatal kutatók megtartásának ösztönzése is. Az egyetem célja, hogy a technológiai változásokhoz igazodva korszerűbb képzési környezetet alakítson ki. Újabb ingyenes programokkal folytatódik hétvégén a Belváros Szeretem rendezvény sorozat Debrecenben. Szombaton családi programok, kézműves foglalkozások, gyerekkoncert és mazsoret bemutató várja az érdeklődőket a belvárosban. Este szabadtéri DJ programokat tartanak a Piac utcán. Vasárnap tematikus városi séta idézi fel a régi debreceni városok, céhek és mesterségek világát. Mindkét napon ingyenes tárlatvezetést rendeznek, a Kerékpáros Múzeumban egész hétvégén pedig állatportrékat bemutató fotók kiállítás is látható. A szervezők célja, hogy a belváros közösségi térként is élőbbé váljon, és minél többen fedezzék fel a város kulturális értékeit. A nyári szünet után fokozatosan teljes kapacitással tér vissza a Mozdulj Debrecen mozgalom. A 2021 óta működő közösségi egészségmegőrző program 11 iskolában már újra indította beltéri foglalkozásait, szeptembertől pedig összesen 25 beltéri és 5 kültéri helyszínen várják a mozogni vágyókat. A részvétel továbbra is ingyenes. A kezdeményezés célja, hogy minél többen találjanak rendszeres, könnyen elérhető mozgásformát a városban. 9 közúti beruházás szerepel az idei útfelújítási programban Hajdú-Bihar vármegyében. Országosan 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi fő- és mellékút újul meg, csaknem 149 milliárd forintból. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint a munkák jelentős része néhány kilométeres szakaszokat érint, de sok helyen nem egyszerű aszfaltozás történik, hanem a teljes pályaszerkezet megerősítése. Az országos program több mint 100 projektje uniós top plusz forrásból valósul meg. A tárca célja, hogy hosszabb távon több évre előre tervezhető útfelújítási program működjön Magyarországon.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Jó hír a frontérzékenyeknek, hogy marad a frontmentes idő, a gyors délelőtti melegedés hatására azonban vérnyomás problémák jelentkezhetnek. A meleg időben fáradékonyabbak, tompábbak és dekoncentráltabbak lehetünk. A maximumok 23-29 fok között alakulnak majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: változati hosszú híd komplex felújítása is a tervek szerint halad. A fejlesztéseknek köszönhetően ősztől gyorsabbá és megbízhatóbbá válhat a vasúti közlekedés a térségben. Az utasoknak a munkák végéig továbbra is érdemes figyelniük az aktuális menetrendi információkat. Lezárják várhatóan három hétre a 36-os főút egy szakaszát Nyíregyháza térségében. A korlátozásra a Simai főfolyás fejlesztése miatt van szükség, mert a jelenlegi víz elvezető rendszer több ponton nem képes megfelelően kezelni a megnövekedő vízmennyiséget. A munkálatok során a főút alatti áterezt is átépítik, ezért az érintett útszakasz teljes szélességében lezárják. Az autósok a nyugati elkerülőn a Tokaji út irányából kerülhetik ki a lezárt szakaszt. A helyi buszjáratok a Róka-Bokori úton közlekednek majd, ideiglenes megállókkal. A kerékpárút a munkák alatt is használható marad, de fokozott figyelmet kérnek a közlekedőktől.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Jó hír a frontérzékenyeknek, hogy marad a frontmentes idő, a gyors délelőtti melegedés hatására azonban vérnyomás problémák jelentkezhetnek. A meleg időben fáradékonyabbak, tompábbak és dekoncentráltabbak lehetünk. A maximumok 23-29 fok között alakulnak majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1, Bettinek köszönjük szépen a legfrissebbeket, 4:04 további klassz hétfő délutánt kívánok mindenkinek. Nyíregyháza és Nagykaló között nagy a torlódás, legyünk körültekintőek, vezessünk türelmesen, Debrecenben is sok az autós a Balmazújvárosi úton. Kezdünk elsőként a gong-gong-gonnal, köszi, hogy velem vagy.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene. This is

Justin Bieber és a Soulja Sunshine FM-en 10 perccel félötelőtt további klassz délutánt kívánok mindenkinek, ha éppen hazafelé tartasz, akkor légy megfontolt, a hideg fronti hatás azért sokunk szervezetét megterheli, sokkal ingerlékenyebbek lehetünk, illetve a reakcióidőnk is sokkal nagyobb, megfontolt közlekedést mindenkinek. Üzemanyagár tekintetében szerencsére a hét elején nem érkezik egy újabb árváltozás, továbbra is a 95-öst majd 584 forint magasságában tankolhatjuk, a gázolaj pedig 672 forint körül alakul literenként. Ugye ez az ár azért töltőállomásonként 1-2 forintot eltérhet majd, attól függ, hogy éppen hol rakjuk tele 2000-ért a bömöst. Mindjárt útinfók jönnek, közben pedig pörög tovább a Sunshine délután, ilyen újdonságokkal, Tidani énekel.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert mindig a legkirályabb zenét szólnak, a legjobb műsorvezetők vannak, a legaktuálisabb témákkal foglalkoznak, és mindig érdemes őket hallgatni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
1: Hertz, Purple Disco Machine és a Wonderful Life a délutánunkban. Jó utat kívánok, 16 óra 37 perckor pedig jönnek a friss útinformációk. Köszönöm szépen Balázs Weiberét, aki megírta, hogy Nyíregyházán a Kert utcán látta a rendőröket. Nagyon fontos, hogy Nagykelló és Nyíregyháza között továbbra is dolgoznak, emiatt nagy torlódásra kell készülni, valamint megnövekedett menetidőre. Debrecenben is a szabálytalankodókra vadásznak a külső Balmazújvárosi úton, illetve mértek nemrég a Mikepércsin is. Van, akkor várom 0620 316 3000. Dua Lipával megyünk tovább, jön a Physical.
2: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: Endless Summer a Sunshine FM-en nálunk csak jó zene szól, és 5 órához érkeztünk, így jönnek a legfontosabb hírek Betty U voltából, viszont a következő 60 percben is visszavárlak majd. Illetve nagyon-nagyon fontos, drága hallgatók, hogy idén ünnepli a Sunshine FM a 25. évfordulóját, emiatt egy hatalmas bulival ünnepeljük meg ezt a kvázi ezt a kerek évszámot a Sóstó Gardenben Nyíregyházán. Érkezik majd az Álmokfutók, Dr. Béres, DJ Naksi, a Sunshine FM lemezlovasai, így rengetegen lépnek majd a Sunshine FM színpadára augusztus 20-án. További infók és egyéb tudnivalók a sunshine.hu megtalálhatók majd. Legyünk ott és ünnepeljük együtt rádiunk 25. évfordulóját. A következő óránkat is megünnepeljük az ilyen kiváló zenékkel. Talk to You jön a hírek után.
1: Év tele zenével, felejthetetlen pillanatokkal és közös emlékekkel. 25 éve vagyunk veletek minden pillanatban.
2: Csak egy napban, ami más, mint a többi.
1: Ünnepeljük együtt ezt a mérföldkövet Nyíregyháza legnagyobb születésnapi bulián, a Sóstó Gardenben augusztus 20-án.
3: Boldog szülinapot, Sunshine FM!
1: Fellépnek a Sunshine DJ-k, Istenes Márkó, DJ Náksi, Éber Kóma, Dr. Béres és az Álmokfutók. Egy este, ami rólatok, rólunk, az emlékekről és a zenéről szól.
4: A Sunshine FM születésnap kiemelt támogatói partnere a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra! További támogatóink Divus Dent Fogászat, az Opel Csősz és az SL Lemezkereskedés.
1: Várunk augusztus 20-án. Részletek a Facebook eseményben.
2: Örökké emlékezz erre a napra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
5: Te is sokára jutsz el a banki teendőkhöz? Most lerövidítjük az ügyintézéshez vezető utat. A készpénzmentes OTP Mozgó Bank fiókban, már Komádiban, Hajdúdorogon és Polgáron is egyszerűen, személyesen intézheted a mindennapi bankoláshoz kapcsolódó feladatokat. Nézd meg a menetrendet és a további részleteket az otpbank.hu/mozgóbank fiók oldalon, és bankolj kényelmesen a hozzád legközelebbi településen. OTP Bank.
4: Van valami egészen különleges Debrecenben.
1: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
4: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
1: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
4: Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM, csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
4: Csak jó zene.
1: Tudtad, hogy a zene hallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
4: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
6: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
7: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
1: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Változik a hulladékudvarok nyitvatartása az ünnepen. Levélben fordult az egészségügyi felelős miniszterhez Máté Szalka polgármestere. Közeleg a debreceni virágkarnevál hete, amely idén is több napon át kínál belvárosi és nagyerdei kísérő programokat. Földi Betti vagyok, már is hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: A hulladék szállítás augusztus 20-án és 21-én is a megszokott járatrend szerint történik Nyíregyházán és a térségben, tájékoztatott az Éjak Nonprofit Kft. Az ünnepi időszak miatt ugyanakkor több hulladékkezelési létesítmény és ügyfélszolgálat nyitva tartása változik. A nyíregyházi kisvárdai és nagyecsedi regionális hulladékkezelő központok, valamint az Éjak ügyfélszolgálatai augusztus 20-án és 21-én zárva tartanak. A nyíregyházi hulladékudvarok a Korányi Frigyes utcán és a Kerék utcán, valamint a Máté-Szalkai hulladékudvar augusztus 20-án nem nyitnak ki. Augusztus 21-én viszont már a megszokott rend szerint fogadják a lakosságot. Levélben fordult az egészségügyi felelős miniszterhez Máté Szalka polgármestere a helyi szűrészeti ellátás újraindítása érdekében. Hanusi Péter szerint az önkormányzat saját eszközeivel is kész támogatni a működés feltételeinek megteremtését, de a szükséges szakorvosi létszám biztosítása már túlmutat a város lehetőségein. Máté Szalka idén 10 millió, jövőre pedig 20 millió forinttal járulna hozzá az újraindításhoz, emellett szolgálati lakással, ösztöndíjjal és letelepedési támogatással is segítenék a szakemberek érkezését. A legnagyobb akadály továbbra is az orvoshiány. A polgármester olyan hosszú távú megoldást kér, amely nem veszélyezteti a nyíregyházi ellátás biztonságát sem. Közeleg a debreceni virágkarnevál hete, amely idén is több napon át kínál belvárosi és nagyerdei kísérő programokat. Az idei rendezvény üzenete az értékek, a tudás, a hagyományok és az összefogás továbbadására épül. A karneváli hét alatt a Kossuth téren, a Dózsa Nádor téren, a Baltazár Dezső téren, a régi városháza udvarán és a Kölcsei központban is lesznek események. Szigorítanak a kiemelt beruházások szabályain, és keményebben lépnének fel az akkumulátorgyára környezetkárosító működésével szemben. A kormányzati tájékoztatás szerint, ha az akkumulátorgyár megsérti a környezetvédelmi szabályokat, a jogsértő állapot megszüntetéséig, de legalább 6 hónapig nem kapható építési engedélyt. A szigorítás több nagy hazai üzemet, köztük a debreceni akkumulátorgyárat is érintheti. Gajdos László szerint más kiemelt beruházásoknál is változás jön, felülvizsgálnak több fejlesztést és több projekt kiemelt státuszát is megszüntetik. Hamarosan elkészülhetnek az elektromos rollerek használatára vonatkozó új szabályok. Vitézi Dávid közlekedési miniszter szerint az állampolgárok még tehetnek javaslatokat az online felületen, de a kormány már előre dolgozik a szabályozáson. A miniszter azt kérte a közúti közlekedésért felelős államtitkártól, hogy a szeptember elejéig határidőig készüljenek el a jogszabálytervezetek. A cél az, hogy rendezettebb és biztonságosabb keretek között lehessen használni az e-rollereket. Vitézi Dávid arról is beszélt, hogy a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben szerepelnek olyan aluljáró és felüljáró fejlesztések is, amelyek az agglomeráció közlekedési terhelését csökkentenék.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Kedden csökkenni fog a felhőzet, egy-egy futó zápor zivatar kialakulhat, a maximumok 23-29 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Fantasztikus délutánt mindenkinek, 5 óra után járunk 4 perccel, pörög tovább a Sunshine délután, ma pedig a Jáncintok névnapja van, Isten éltesse őket sokáig. Mindjárt pénzügyi percekkel, programajánlókkal folytatjuk, valamint hozom az ilyen kiváló zenéket, kezdünk elsőként a Talk to You-val.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: eltolgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Szerintem a kezdetektől csak szóltok az autóban.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: Pénzügyi tippek a Sunshine FM-en.
2: Miképp érdemes megtakarítanunk a hosszú távú céljainkra? Erről beszélgetünk Szabó Katalinnal, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjével.
3: Többféle megtakarítási forma is elérhető a pénzintézetekben, attól függően, hogy milyen rendszerességgel és mekkora összeget tudunk félretenni, illetve fontos, hogy a futamidő alatt szükségünk-e lehet arra, hogy kivegyünk abból a megtakarítási összegből. A hosszú távú befektetési formáknál általában nagyobb hozam érhető el abból adódóan, mert nem lehet a futamidő alatt veszteség nélkül kivenni a megtakarítási összegből. Ezek a megtakarítások lehetnek egyösszegű befizetéssel különböző állampapírok, ingatlan alapok vagy egyéb alapok megvásárlása, vagy gondolkodhatunk havi fix összegű megtakarításban is, amellyel hónapról hónapra tudja rapodni a félretett összeg. Itt nem kell azért nagy összegekre gondolni, akár már néhány ezer forintos havi összeggel tudunk belevágni. Lehet a banki termékeket kombinálni is, hogyha valaki biztosra szeretne lenni, például egy megtakarításos életbiztosítással a befizetett összeg egy része a havi biztosítási díjat fedezi, amely különböző élethelyzetekre, például kórházi műtét nyújt kiegészítő pénzügyi segítséget, a befizetett összeg másik része pedig megtakarításként kamatozik hónapról hónapra.
2: Szabó Katalinnak köszönjük szépen!
0: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: Ez történt ma reggel a keltetőben, a Sunshine FM-en.
4: Amikor gyerek voltam, a szomszédunkban volt egy vályogház, egy ilyen régi parasztház, és azt, amikor elkezdték felújítani, mi még gyerekek voltunk, akkor jött a markolós, szépen így bedöntötte a falat, és egy befőttes üvegben volt egy rakás pénz. Ezek a régi pengők, tehát ez a 1 millió, meg 1 millió mil pengő, meg 10 millió pengő, meg stb. Mert az akkori néni, aki ott lakott, ő úgy gondolta, hogy hát akkor volt a világrekorddel infláció Magyarországon, hogy egy év alatt gyakorlatilag azért a pengőért egy tehenet kaptál, egy évvel később meg egy doboz gyufát. Tehát, hogy semmit. De ő abban bízott, hogy neki volt egy csomó megtakarított pengője. Hát gondolj bele, hogy ez milyen bosszant, amikor ott van a pénzed összerakva, és nem vettél belőle semmit, és közben meg elértéktelenedik. Szóval ő ezt befalaszta, mikor jött a forint, mert azt gondolta, hogy ez még egyszer sokat fog érni, vissza fog térni. Azt mi megkaptuk ajándékba a markolóstól, mert tök aranyos volt, és azt mondta a gyerekek, hát ez nem ér semmit, játékpénznek ott lesz. Hát mi meg úgy örültünk, mintha a kalózok aranyát találták volna, meg tudod, így mentünk, és akkor...
5: Csak hogy érzékeltessük, hogy mennyire értéktelen volt a befizetésben lévő pénz. Lacék, mikor megkapták, örültek, rohantak, felemelték a magasba, majd kiborították, és a befizetés üveg volt az, ami értéket képviselt.
4: Azt visszakérte a markolós.
5: Végre tehetünk bele cserebogarat.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.

0: Sunshine FM programajánló.
1: Nagy Bogi Dessel arról énekelt, hogy jól lesz újra itt a Sunshine FM-en nálunk, csak jó zene szól egyébként. A fiatal énekesnő nemrég azt nyilatkozta a válását követően, hogy most olyan kapcsolatot szeretne, ahol önmagáért szeretik és nem külsőségekért. Bízom benne, hogy hamarosan majd rátalál a szerelem. Most viszont jön Kiskata programajánlókkal. Szia!
2: Szia, Roli! Unalmas a reggeli megszokott kávé. Augusztus 20-án reggel 7:45-kor hatalmas színes festékfelhő robbant Debrecenben. Húz fehér pólót és fuss neki a mindössze

0: 2,6 kilométeres karneváli élményfutásnak a Baltazár Dezső térről. Itt garantáltan mindenki színesen látja majd a világot. Regisztrálj még ma! Unod már, hogy a nyári melegben csak a klíma alatt gubbasztva tudsz létezni? Akkor van egy sokkal jobb tippünk. Nyíregyházán, a Sóstói Múzeum faluban sötétedés után indul az igazi élet az estézés programjaival. Felejtsd el a nappali kánikulát és a száraz múzeumi sétákat. Itt laza koncertek, hangulatos csillaglesek, moldvai táncház, sőt egy izgalmas fejlámpás éjszakai kaland is vár rád péntekenként egészen augusztus 14-éig. Kapd elő a naptárad, rázsd össze a bandát, és fedezzétek fel a falu titkos éjszakai arcát. Jó szórakozást a programokhoz!
1: Nagyon köszönjük, Fastboy Topic, Forget You-hezzel megyünk tovább, 6 órakor pedig ma is indul a 2 órás élő esti kívánságműsor.
2: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket!
3: Sunshine FM programot!

0: Hypoton is az Odomai Head a Sunshine FM-en elunk. Csak jó zene szól, és 6 órához érkeztünk, véget ért a hétfői munkaidőnk. Köszönöm szépen a mai figyelmeteket, holnap majd 2-kor a megszokott menetrende szerint folytatjuk. Viszont jön Norbi és a Halló Kívánság műsor. Hello Norbi!
1: Hello! Hát de jó, hogy visszatértél!
0: De jó újra látni!
1: De jó, végre nem kellett délután itt, úgyhogy nem áll.
0: Na mi újság, hogy vagy? Remélem az elmúlt egy hétben oda tetted magad a délutánban, a hallgatók büszkék rád, és én is büszke lehetek rád.
1: Nagyon szépen köszönöm. Jó látni, hogy van egy kis színed, bár nem tudom, hogy barlangban nyaraltál-e, de nem, amúgy csak viccet félretévelek. Tényleg jó színed van.
0: Bocsánat.
1: Nem, ez a félt kellett volna oda beraknod. Azaz, így van.
0: Jó.
1: Na, kipihented magad?
0: Fogjuk rá, igen.
1: Jó. A szombati rendezvény után muszáj volt.
0: Igen, nagyjából próbálunk magunkhoz térni, de igen. Szerintem előbb-utóbb sikerülni fog majd. Ami viszont fontos, hogy most csütörtökön augusztus 20-án jön a Sunshine FM 25. születésnapja. Kik érkeznek majd a Sunshine FM színpadára?
1: Hát kérlek szépen, nagyon jó hangulat elé nézünk, ugyanis itt lesz majd velünk Dr. Béres, aztán jön majd az Álmokfutók. Kozsó, a kis szomorú szamurájunk be fog hozzánk nézni.
0: Oh, wow.
1: Imádni nagyon fogjuk. Várom. Így van, jön majd Istenes Márkó is, és természetesen képzeld el, itt lesz velünk az Éberkóma.
0: Ó, azt a mindenit.
1: Valakit kihagytam amúgy, most gondolkodom.
0: Reméljük, hogy nem. Hát meg ugye jönnek majd a Sunshine DJ-k is, így az nagyon sokan leszünk majd.
1: Az tök oké, csak most azon gondolkodom, hogy valami kit kell. Náksi Attila!
0: Ó, tényleg.
1: Majdnem kimaradnak, tehát itt lesz velünk DJ Náksi is. Úgyhogy jó hangulat lesz egyébként, én már nagyon várom.
0: Tehát augusztus 20-án mindenkinek a Sóstó Gardenben a helye, további infók a Sunshine.hu-n, valamint a Facebook oldalunkon megtalálható majd. A következő órában pedig kívánságműsor kezdődik 0620 316 3000-en. Ez majd a forró drót, mivel indulsz elsőként?
1: Kérlek szépen, berobbantom az estét majd Témin Palával, de ez lesz a Dracula.
2: Suncafé a sunshine.hu-n. Keresd podcast adásainkat weboldalunkon és a közösségi felületeinken.
3: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene. Van valami egészen különleges Debrecenben.
2: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
3: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
2: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
3: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM, csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
2: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
3: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
3: igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Tenerifén fogtak el két magyar körözöttet. Felülvizsgálja a kormány a 3%-os lakáshitel programot. Bejelentési kötelezettségre figyelmezteti a pálinka főzőket a NAV. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Tenerifén fogtak el egy magyar párt, akik a rendőrség szerint egy kábítószerkereskedelemmel foglalkozó bűnszervezetben tölthettek be irányító szerepet. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozó iroda célkörözési nyomozói a spanyol hatóságokkal együttműködve azonosították a 32 éves férfit és szintén 32 éves társát. A nyomozás során korábban több ezer tő marihuánát és több mint 180 kg szárított kábítószert foglaltak le. A páros a felelősségre vonás elől külföldre menekülhetett, ezért felkerült a magyar top 50-es körözési listára, majd Európa legkeresettebb bűnözői közé is. Jelenleg átadási letartóztatásban vannak, magyarországi átadásukról a spanyol hatóságok döntenek. Felülvizsgálja a kormány a 3%-os lakáshitel programot. Vitézné Dávid közlekedési és beruházási miniszter a kormányzati sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy önmagában az első lakásvásárló fiatalok kedvezményes hitellel való támogatását továbbra is indokoltnak tartják. A miniszter szerint a program eredeti célját érdemes fenntartani, ugyanakkor láthatóvá váltak olyan mellékhatások, amelyek visszaéléseket ösztönözhettek, és nem feltétlenül az eredeti közpolitikai célokat szolgálták. Vitézné Dávid ezért szükséges nevezte a konstrukció áttekintését. A sajtótájékoztatón ugyanakkor nem hangzott el konkrét döntés arról, hogy a programot eltörölnék, vagy pontosan milyen módon módosítanák. A pálinka főzés szabályira figyelmezteti a lakosságot a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV közlése szerint jövedéki adó mentesen is csak adóhatósági bejelentéssel lehet párlatot készíteni, és kizárólag saját gyümölcsből. Az így készült párlatot csak a főző családja és vendégei fogyaszthatják, értékesíteni nem lehet. Magánfőzőként évente legfeljebb 86 liter párlat állítható elő adómentesen, ez a mennyiség háztartásonként értetendő, tehát több főző esetén sem adható össze. A párlat legfeljebb 100 literes saját vagy társtulajdonú berendezéssel készíthető. A főző berendezést a lakóhely szerinti önkormányzatnál is be kell jelenteni. Közhang néven indít társadalmi egyeztetési platformot Radnai Márk, a Tisza párt alelnöke és kormánybiztos. Bejegyzése szerint a cél az, hogy az emberek könnyebben részt vehessenek a közös döntések előkészítésében, kérdéseket tehessenek, feljavaslatokat küldhessenek, és megismerhessék mások álláspontját is. Radnai Márk azt írta, hónapok óta dolgoznak a megoldáson, amely a tervek szerint jövő héten indul el. A platformon országos és helyi ügyeket is megnyitnának társadalmi véleményezésre. A kormánybiztos szerint a felület azt is követhetővé tenni, hogyan lesz egy felvetésből valódi döntés vagy változás. A kezdeményezést a részvételi demokrácia erősítésével indokolta.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Valuta információ a Sunshine FM-en.
2: Az MNB angolfont deviza közép árfolyama az előző napok csökkenését követően tovább gyengült a forinttal szemben, akárcsak az euró, a svájci frank és az amerikai dollár is. Így az angolfontot 425, az eurót 363, a svájci frankot 386, az amerikai dollárt 314 forintos áron jegyezte a bank.
3: Sporthírek következnek itt a Sunshine FM-en, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. Maradandó következményei is lehetnek akár a nyíregyházi Tarcsi Róbert sérülésének. A 22 éves labdarúgó a Kisvárda elleni meccsen szenvedett arccsonttörést Oláh Bálint könyököse után. A futballista arccsontja és a szemüreg fala is eltörött, az arcürege beroppant, a szemgolyója pedig elmozdult. Debrecenben műtik meg a játékost, akire hosszabb kihagyás vár. Szerencsére a látóidege nem sérült meg. Az ilyen jellegű műtétek után az esetek 90%-ában a jelenlegi kettős látás megszűnik. Tarcsi Róbert először volt kezdő a Spariban NB1-es mérkőzésen, a megyei rangadót egyébként a Nyíregyháza nyerte 2-1-re. A Brandenburg kupán aranyérmes Petrimán Patrícia jól sorsolt, erőnyerőként kezdhet a 8 között az U19-es ökölvívó Európa-bajnokságon. A Sportcentrum versenyzője mellett edzője Nagy Lajos is ott van az EB-n, a válogatott szakmai stábjának tagjaként. A teljes NB3-as mezőnyben még 7 csapat hibátlan, köztük a Deac is, csak az északnyugati csoportban nincs már 100%-os együttes. Íme az északkeleti csoport hétvégi eredményei: DVTK 2 Gödöllő 1-0, Cigánt Salgótarján 2-0, Hajdunánás Máté Szalka 3-0. Szombaton játszották az Eger Nyíregyháza Spartakusz 2 mérkőzést, ahol az egriek 2-1-re győztek. Szintén szombaton volt a Tiszaújváros Tiszafüred meccs, ahol a hazaiak 1-0-ra győztek. Úszt Tarpa 4-0, Deac DVSC 2-3-2 és Füzesabony Kisvárda 2-0-1. A DVSC Skyline női kézilabda együttese 40 gólt szerezve kiütéses győzelemmel szerezte meg a Konstantin Tita emléktorna harmadik helyét a Bajnokok Ligája szereplő szlovén Ljubljana ellen. Pénteken nagy csatában maradt alul a DVSC a Valcsában rendezett Konstantin Kupa elődöntőjében, így szombaton az örökös szlovén bajnok Rim Ljubljana ellen léptek pályára a debreceni lányok a torna bronz mérkőzésén, a végeredmény pedig 40-29 lett a Debrecen javára. Ezek voltak a sporthírek itt a Sunshine FM-en, köszönöm figyelmüket, további szép napot!
2: Egy picit enyhül az idő, ugyanakkor a többfelé szeles időben fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, ne tartózkodjunk húzamosabb ideig a tűző napon. Kedden a maximumok 23-29 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, go!
4: Köszi Betty a legfrissebbeket, 6 óra után is csak jó zenét a Sunshine-on. Na meg hát startol a hét első 2 órás élő esti kívánság műsora. Hello mindenkinek, a stúdióban innentől kezdve Glass Norbert, úgyhogy jöhetnek az üzenetek 0620 316 3000. Startolunk Témin Palával, ez már a Dracula.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Miley Cyrus, és ez volt az End of the World, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, egészen este 8 óráig javában zajlik a 2 órás élő esti kívánságműsor. Íme az elérhetőségem.
1: 0620 316 3000.
0: Anna üzenetével nyitom a mai estét, aki Petinek üzeni, hogy minden nap egy kicsit jobban szeretlek. Köszönöm, hogy vagy nekem, nagyon szeretlek. Aztán Zoli Eszternek üzeni, hogy tudom, hogy hibáztam, és nagyon sajnálom, remélem egyszer még meg tudsz bocsájtani. Nóri pedig Bencinek szeretne rajtam keresztül nagyon boldog születésnapot kívánni, és üzeni neki, hogy te vagy a világ legjobb férje. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most megint célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Szia és Sean Paul. Ez pedig a Cheap Thrills, a 2 órás élő esti kívánság műsorban.

Sinclair, és ez volt a World Hold On, az előző percben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok egészen este 8 óráig, javában zajlik a 2 órás élő esti kívánságműsor, telefon SMS Viber 0620-316-3000. Gábor üzenetével folytatom, aki a feleségének Évának üzeni, hogy 15 év után is te vagy az a nő, akiben minden reggel újra beleszeretek. Nagyon szeretlek. Aztán Luca Márknak üzeni, hogy csak szeretném, hogy tud, te vagy a napom legszebb része. Remélem, hamarosan hazaérsz. Dávid pedig Rékának üzeni, hogy sajnálom, amit tegnap mondtam, nem gondoltam komolyan, és nem akartalak megbántani. Kérlek, bocsáss meg. Hát, drága Sunshine-osok, az üzenetek most célba értek, úgyhogy jönnek megint a kedvencek. Itt van már folytatásban a Disco Lines, ez pedig a No Brook Boys, a 2 órás élő esti kívánság műsor.

0: things that I've got.
1: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
2: Felkelek, és az első kapcsolom be a rádiót, illetve napközben is munkahelyen szoktam hallgatni. Bírlak titeket nagyon.
3: A választás egyszerű.
1: Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó

és ez volt a Lover is my husband az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánunk mindenkinek és a drága Sunshine-osok, ezzel a zenével el is érkeztünk a két órás élő esti kívánság műsorunk első órájának a végéhez. Úgyhogy szét is nézünk az utakon, mindjárt Nyíregyházával kezdünk, ugyanis javában zajlik a Kalevala sétány útburkolatának felújítása. Itt az ott lakókat arra kérik, hogy ne parkoljanak az érintett munkaterületen. Továbbra is Nyíregyházán nem maradunk, ugyanis tartanak a felújítási munkák a Schmidt Mihály utcán, a munkavégzés ideje alatt lehetőség szerint mindenki kerüljen az átmenő forgalmat ezen az útszakaszon. Debrecen útjaira kanyarodunk, ahol jelen pillanatban erősebb a forgalom, méghozzá a Füredi úton, köszi szépen Emese az üzeneted, és a Derék utcán is lassabb a haladás, ez pedig Attilától tudom. Ha pedig van infód, akkor az jöhet 0620 316 3000. Balesetmentes közlekedést 7 óra van, úgyhogy jön Betty a térség legfontosabb híreivel. A két órás élő esti kívánság műsor pedig perceken belül folytatódik. Indulunk mindjárt Kasmír.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Újra helyben dönthetnek a gyerekek iskola érettségéről. Újabb részletek derültek ki az M3-as busz tragédiáról. 100 milliárdos megtakarítás várnak az M6-os koncesszió felülvizsgálatától. Földi Betty vagyok, hozzám a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: A jövő szeptemberben induló tanévtől ismét a szülők és az óvoda pedagógusok dönthetnek arról, hogy egy gyermek iskolára érette. Kereki Judit, az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium államtitkára szerint ezzel a korábbi gyakorlat tér vissza, vagyis nem az oktatási hivatal hozta meg a döntést a halasztásról. Vitás esetekben a pedagógiai szakszolgálatot is bevonnák. A jelenlegi szabályok szerint azoknak a gyerekeknek, akik augusztus végéig betöltik a 6. életévüket, alapesetben iskolát kell kezdeniük, a szülők pedig külön kérelmezhetik az egyéves halasztást. Az új rendszer célja, hogy a döntés közelebb kerüljön azokhoz, akik napi kapcsolatban vannak a gyerekekkel. Újabb részletek derültek ki az M3-as autópályán történt tragikus buszbalesetről. A lengyel rendszámú turistabusz vasárnap hajnalban borult fel Mezőkeresztes és Mező Nagy Mihály között a 139-es kilométernél. A balesetben 12 ember meghalt, egy utas életveszélyesen, 9-en súlyosan, további 37-en pedig könnyebben megsérültek. A jármű egy lengyel buszvállalat tulajdonában volt, amely cserebusz küldött Magyarországra az életben maradt utasok hazaszállítására. A cég tulajdonosa szerint a buszt két tapasztalt sofőr vezette, mindketten túlélték a balesetet, egyikük súlyosan megsérült. A magyar hatóságok vizsgálják, mi okozhatta a tragédiát. Mindegy 100 milliárd forintos megtakarítást vár az állam az M6-os autópálya Érd és Dunaújváros közötti szakaszának üzemeltetésénél, miután a kormány felülvizsgálta a korábban előkészített koncessziós szerződést. Kármán András pénzügyminiszter szerint az érintett 22 éves üzemeltetési megállapodás idén októberben jár le, a korábbi tervek alapján pedig nagyjából 150 milliárd forintért adták volna tovább a feladatot. A felülvizsgálat során ugyanakkor két másik ajánlat is előkerült, amelyek azonos műszaki tartalom mellett körülbelül 50 milliárd forintról szóltak. A kormány álláspontja szerint ezért a korábbi szerződés előnytelen lett volna az államnak. Rekordot döntött a személyi kölcsönök iránti kereslet Magyarországon. Júniusban több mint 42 ezer ilyen hitelszerződést kötöttek a pénzügyi szolgáltatók, ami minden eddiginél magasabb szám. A szerződéses összeg is csúcsra ért, egy hónap alatt 156,5 milliárd forintnyi új személyi kölcsönt vettek fel az ügyfelek. Az év első felében összesen több mint 705 milliárd forintnyi szerződés született, ami több mint harmadával haladja meg az egy évvel korábbi értéket. Az átlagos hitelösszeg is nőtt, már 3,6 millió forint felett jár. A szakértők szerint a keresletet az alacsonyabb kamatok és az online igénylés terjedése is erősíti.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Kedden csökkenni fog a felhőzet, egy-egy futó zápor zivatar kialakulhat, a maximumok 23-29 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1, köszi Betty a legfrissebbeket, 7 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on, na meg folytatódik a 2 órás élő esti kívánságműsor, úgyhogy ebben az órában még jöhetnek az üzenetek, 0620 316 3000, az óránkat indítom Kashmirral, itt van tőle a Wild Ride.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Glass Norbert-tel, megszakítás nélkül, Sunshine FM, csak jó zene.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Mindig változatos zenéket adtok, és mindig friss hírekkel szolgáltatok kedves hallgatóknak, úgyhogy imádlak benneteket.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.

0: És ez volt tőle a Lokko-Lokko, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, még bő 40 percen keresztül javában zajlik a 2 órás élő esti kívánság műsor. Íme az elérhetőségem.
1: 0620 316 3000.
0: Kriszti üzenetével nyitom a 2. órát, aki az öcsinek Marcinak szeretne rajtam keresztül nagyon boldog születésnapot kívánni, és mivel ez a 18., ezért azt üzeni neki, hogy most már hivatalosan is felnőtt vagy. Aztán Tomi Zsuzsinak üzeni, hogy mióta megismertelek, minden sokkal szebb, nagyon szeretlek. Mónika pedig a férjének, Lacinak üzeni, hogy köszönöm, hogy mellettem vagy jóban, rosszban, te vagy az otthonom, boldog évfordulót. Hát, drága Sunshine-osok, az üzenetek most megint célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Rácz Gergő és Orsó Éreni. Ez a mostantól a 2 órás élő esti kívánság műsorban.

0: itt hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert mindig a legkirályabb zenét szólnak, a legjobb műsorvezetők vannak, a legaktuálisabb témákkal foglalkoznak, és mindig érdemes őket hallgatni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó.

0: Zara Larsson, aki valójában felrobbantotta az idei Sziget Fesztivált. Ez volt tőle a Kentém Hör. Kellemes estét kívánok mindenkinek és a drága szenseinosok. Fél nyolc után ismételten elérkeztünk az a pillanathoz, amikor vannak a térségben jobbnál jobb program lehetőségek. Mi pedig ezeket össze is gyúrtuk egy csokorba, úgyhogy jön most Kata és a programajánló. Viszont hogyha szeretnéd, hogy üzeneted biztonságban legyen és tutira célba érjen, akkor most küldd el. Telefon SMS Viber 0620 316 3000.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
3: Unalmas a reggeli megszokott kávé. Augusztus 20-án reggel 7:45-kor hatalmas

0: színes festékfelhő robban Debrecenben. 20 fehér pólót és fuss neki a mindössze 2,6 kilométeres karneváli élményfutásnak a Baltazár Dezső térről. Itt garantáltan mindenki színesen látja majd a világot. Regisztrálj még ma! Unod már, hogy a nyári melegben csak a klíma alatt gubbasztva tudsz létezni? Akkor van egy sokkal jobb tippünk. Nyíregyházán, a Sóstói Múzeum faluban sötétedés után indul az igazi élet az estézés programjaival. Felejtsd el a nappali kánikulát és a száraz múzeumi sétákat. Itt laza koncertek, hangulatos csillaglesek, moldvai táncház, sőt egy izgalmas fejlámpás éjszakai kaland is vár rád péntekenként egészen augusztus 14-éig. Kapd elő a naptárad, rázsd össze a bandát, és fedezzétek fel a falu titkos éjszakai arcát.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
3: A legjobb program lehetőségek után pedig vissza az üzenetekhez. Fanny üzeni Dávidnak, hogy bocsánat mindenért. Nem szeretném, hogy egy buta vita miatt elveszítsük egymást. Szeretném helyrehozni. Aztán Sára Ádámnak üzeni, hogy te vagy az, aki mellett igazán önmagam lehetek. Köszönöm, hogy vagy nekem. Norbi pedig Katának üzeni, hogy ha most hallasz, csak azt szeretném, hogy tudd, nagyon hiányzol. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van a folytatásban a Maroon 5, ez pedig a This Love, a két órás élő esti.

Switch Disco, Nell Anderson és Robert May hármasa. Ez volt tőlük a React az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, érkeznek az este utolsó üzeneteim, ugyanis Tamás üzeni Andreának, hogy sajnálom, hogy megbántottalak, nem volt szándékos, és remélem, meg tudsz majd nekem bocsájtani. Aztán Melinda a Robinak üzeni, hogy amikor csak rád gondolok, nagyon hiányzol. Kérlek, siess haza. Feri pedig a feleségének üzeni, hogy ennyi év után is ugyanúgy megdobban a szívem, amikor rád nézek. Nagyon szeretlek. Hát, drága Sunshine-osok, az üzenetek a mai estére célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Lana Del Rey, ez pedig a Summertime Sadness.

0: Fresh, és ez volt tőle az Osztriga az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok, ezzel a zenével el is érkeztünk a két órás élő esti kívánság műsorunk legvégéhez, viszont mielőtt búcsúznék tőletek, gyorsan rátekintünk az időjárás térképünkre, hiszen a holnapi nap folyamán, azaz kedden, helyenként előfordulhat a térségben egy-egy zápor, illetve zivatar. A reggeli órákban 11 és 19 fok között alakul majd a hőmérséklet, viszont délutára akár 28 fokig is felkúszhat a hőmérő higanyszála. Én nagyon szépen köszönöm az elmúlt 2 órás figyelmet, a 2 órás élő esti kívánságműsor ezennel már a becsukja kapuit. Viszont holnap este 6 órakor majd újra kinyitjuk a Dísú Rádiózást a Sunshine FM-mel. Glass Norbert vagyok. Sziasztok!
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
2: Na, hogy miért hoztam szóba a felújítást? Belgiumban járunk, és biztos sokan értesültek már a hírről, aki nem, akkor annak érdekes lehet, meg egy kicsit gondolatébresztő is, hogy éppen egy ház felújítását végezték, egy szociális szervezetnek az épületéről van szó, és itt az építőipari munkások a falak bontása közben találtak némi aranyat. Nem túl sokat, hanem így visszaosztva az értékét nézve kb. 80 kg-ot satszoltam meg, ugyanis 3,3 milliárd forint.
3: Azt a betyár!
2: Tehát azért az már ugye egy ilyen tetemes.
3: Ilyenkor ez be volt falazva?
2: Igen, benne volt a falban, azt hiszem, hogy a padlóban, már most meg nem mondom hirtelen, hogy itt hol mit olvastam, de a felújítás során, amikor itt nagyon szétvertek dolgokat, akkor találták. Na most itt ilyenkor jön a kérdés, hogy de kihez tartozik, ki ez, ugye?
3: Hát aki megvette a házat.
2: Hát de elvileg egyébként nem, mert először is az ügyészség célja, hogy kiderítse azt, hogy hogyan került oda, legálisan szerezték-e be. Végeredményben amúgy nem jársz rossz helyen, mert hogyha kiderül, hogy legális, akkor ez a szociális szféra, vagy cég, vagy szervezet, aki ezt birtokba vette, végül is az övé lesz majd.
3: Nyilván.
2: Hajléktalanokat segítő szociális szervezetről van szó.
3: Nyilván nálatok meg nálunk nincs erre esély, hogy találjunk valamit a falban, mert
2: hát én azért szétverném.
3: Minden megmozgatunk. De képzeld, amikor gyerek voltam, a szomszédunkban volt egy vályokház, egy ilyen régi parasztház, és azt, amikor elkezdték felújítani, mi még gyerekek voltunk, akkor jött a markolós, szépen így bedöntötte a falat, és egy befőttes üvegben volt egy rakás pénz. Ezek a régi pengők, tehát ez a 1 millió, meg 1 millió mil pengő, meg 10 millió pengő, meg stb. Mert az akkori néni, aki ott lakott, ő úgy gondolta, hogy hát akkor volt a világrekorder infláció Magyarországon, hogy egy év alatt gyakorlatilag azért a pengőért egy tehenet kaptál, egy évvel később meg egy doboz gyufát. Tehát, hogy semmit. De ő abban bízott, hogy neki volt egy csomó megtakarított pengője, hát gondolj bele, hogy ez milyen bosszant, amikor ott van a pénzed összerakva, és nem vettél belőle semmit, és közben meg elértéktelenedik. Szóval ő ezt befalaszta, mikor jött a forint, mert azt gondolta, hogy ez még egyszer sokat fog érni, vissza fog térni a pengő, és majd akkor milyen jó lesz, hogy kiveszi a falból.
2: Ugyanígy vannak az euróval, meg a dollárral az emberek.
3: Igen, igen.
2: Vagy a forinttal, remélek.
3: Azt mi megkaptuk ajándékba a markolóstól, mert tök aranyos volt, és azt mondta a gyerekek, hát ez nem ér semmit, játékpénznek ott lesz. Hát mi meg úgy örültünk, mintha a kalózok aranyát találták volna, meg tudod, így mentünk, és akkor kincset találtunk, és akkor elkezdtük szétosztogatni. De rájöttünk, hogy sokkal jobban néz ki ugye a befőttes üvegbe, ugye egybe. És akkor így játszottunk vele. Tehát ilyen tényleg jó érzés volt, hogy az volt a kincs, a foci bajnokság győztese azt kapta, nem serleget, meg kupát. Kapott egy 10 milliót. Tehát így rögtön, tudod, így kihasztattuk.
2: Igen, csak hogy érzékeltessük, hogy mennyire értéktelen volt a befőttes üvegben lévő pénz. Lacék, mikor megkapták, örültek, rohantak, felemelték a magasba, majd kiborították, és a befőttes üveg volt az, ami értéket képviselt.
3: Azt visszakérte a markoló.
2: Végre tehetünk bele cserebogarat.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
1: Figyelem! A Sunshine Valentautó elszabadult.
4: Igen, jól hallottad. Mivel egy prémium kat

0: vezetés vár rád. A Sunshine Auto folyamatosan járja a vételkörzetet. Lehet, hogy épp most gurul el melletted.
1: A játék kiemelt támogatói a Valent Auto és a Hotel Auto. Csak jó zene.
0: Ez a Sunshine FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Módosulhat a 2027-es minimálbér emelés mértéke. Elkezdődött a pallagfűszezon Magyarországon. Zéró toleranciát hirdetett a korrupcióval szemben az egészségügyi miniszter. Földi Betty vagyok, íme a részletek.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Még nem kezdődtek meg a 2027-es minimálbérről szóló tárgyalások, de a munkáltatói oldal már most a korábbi emelési terv felülvizsgálatát sürgeti. A három évre szóló bérmegállapodás eredetileg 2027-re 14%-os minimálbéremelést irányzott elő. A vállalkozói érdekképviselet szerint azonban az ehhez feltételezett gazdasági növekedés nem valósult meg. A szervezet arra figyelmeztet, hogy a cégek teherbírásának figyelmen kívül hagyása vállalkozások bezárásához és munkahelyek megszűnéséhez vezethet. A 2026-os emelést már korábban mérsékelték az eredeti tervhez képest. A munkáltatók szerint a jövő évi minimálbért is a tényleges növekedési, inflációs és termelékenységi adatokhoz kellene igazítani. Elkezdődött a pallagfűszezon Magyarországon, a pollen koncentráció pedig több helyen már elérte a tüneteket okozó szintet. A becslések szerint mintegy 1,5 millió ember lehet érzékeny a pallagfű pollenjére. Az érintetteknél ilyenkor tüsszögés, orrfolyás, ordugulás, szemviszketés, könnyezés és torokviszketés jelentkezhet, de fáradtság, fejfájás és alvászavar is előfordulhat. A szezon erősségét és hosszát az időjárás befolyásolja, a pollen szórás akár az első fagyokig eltarthat. A pallagfű elleni védekezés elmulasztása bírságot is vonhat maga után. Tavaly csaknem 1000 bírsághatározat született, összesen közel 61 millió forint értékben. Zéró toleranciát hirdetett a korrupcióval és a közpénzekkel való visszaéléssel szemben Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter. A tárcavezető a mentőautó beszerzések miatt indult nyomozásra reagálva közölte, minden gyanús ügyet feltárnak, függetlenül attól, mikor történt, ki követte el, vagy milyen pozícióban volt. Az országos mentőszolgálatot érintő vizsgálatban a hatóságok mentőautó beszerzésével, javításával és közbeszerzésekkel kapcsolatos dokumentumokat foglaltak le. A miniszter szerint a nyomozást minden segítik, de abban nem avatkoznak be. Hozzátette, az egészségügy átvilágítása folytatódik, mert a cél az átláthatóbb és tisztább működés. Napokon belül bárki számára elérhetőek lesznek a magyar kórházak fertőzési adatai intézményi bontásban. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos közlése szerint az új interaktív online felületen lehet majd követni többek között a műtéti sebfertőzések, a katéterekhez köthető fertőzések és a lélegeztetéssel összefüggő tüdőgyulladások alakulását. A cél nem a kórházak rangsorolása, hanem a betegbiztonság javítása és a problémás tendenciák gyorsabb felismerése. A szakemberek szerint a kórházi fertőzések legalább 20-30%-a, egyes esetekben ennél is nagyobb része megelőzhető megfelelő infekciókontrollal. A tisztifőorvos hangsúlyozta, a magasabb fertőzés szám önmagában nem feltétlenül jelent szakmai mulasztást.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Kedre virradóra nyugat felől már csökkenni fog a felhőzet, napközben még elsősorban rádiónkvétel körzetében alakulhatnak ki elsztortan záporok, zivatarok, az északi északnyugati szél több felé élénk erős marad. Hajnalban 10-17 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mixben.
1: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.

0: Éjjel-nappal minden, amit szeretünk.
1: A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás.

0: valakit megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
1: A most is.
0: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM. Csak jó zene.
0: Csak jó zene.

0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene.

0: Sport Detroit!
1: Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei.
2: Csak jó zene!
1: Ez a Sunshine FM.
3: Jól mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után van egy jobb is, ami vár. Addig húzom az igát, bad boys don't cry.

0: amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
1: Hey guys, I'm Cameron.
0: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM. Csak